ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a diszkós itt minden nap, este 8 órától. Élőben zenél nálunk, ma is jönnek, ahogy a hét minden napján, és természetesen óriási kedvenceket is készítenek. A Just Another Day mindjárt érkezik tőlük, előtte viszont Ray Daltont hozom a Do It Again-nel. Ez a rádió egy kellemes éjszakát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ha a 10 legmenőbb előadót kell most felsorolnunk, akkor Martin Garrix és Ed Sheeran tudja, hogy köztük lenne. És ez azért érdekes, mert hogy ők most közösen csináltak egy dalt. Egyébként hozzáteszem újra, mert már nem az első. De óriási lett a Repeat It, ezt indítom a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Shakira, a nagy klasszikusok közül Aaron csupát is hozom, de Bibi Rexával is készülök, a kérdésben pedig a nyár egyik legnagyobb kedvence Alex Kendji és a Bumble. Pár perc és a hírek után ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet. Elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, tehát a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is a legnagyobb kedvencek szólnak változatosan. Köszük most az az előadó, aki fellépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon májusban, egyszerre tűnik közelének és távolinak, de hát ilyen ez itt szeptemberben. Ő Accent, Szerával, Misha Willerrel a Don't Leave-el indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto, aki zenélt már olimpia megnyitón, és Shakira, aki zenélt már VB megnyitón, meg Final Show-n is, többször is, a legutóbbin is, ott ezt adta elő a Die Die, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az ország legjobb DJ, pedig nálunk zenélnek a World is My Radio Show-ban, meg a diszkósítben, meg a live mixben. Na hát, itt is lehet találkozni DJ Metzger Vickivel, a live mixben is többször megfordul. Most meg Nagy Bogival és Miss Mooddal az igazi mai slágert hozza, ez az Éden itt a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténerjáték pedig folytatódik, továbbra is ott az esély gyűjteni egy kulcsot, amivel valaki ki fogja tudni nyitni a Rádió egy konténert, és minden ajándékot, ami benne van, el fog tudni vinni. A Robi is úszjon közben, egy újdonsággal a Better Times, ezt választottam most itt a Rádió egyen kellemes éjszakát.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, köztük lesz a Swiss Disco újdonsága, hozok egy nagy kedvencet David Guettától és Seattle a Titaniumot a következő órában, elsőként pedig Taylor Swift-től az Opulite-ot indítom majd. Alig pár perc is, jön itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre károsanyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi távhőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország

csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, hétfőtől jön Balázsék őrült cipős kvíze. Elképesztő nyereményekért akár 100 000 forintot is lehet nyerni majd naponta. Balázséknál. Na, addig viszont én pörgetem az igazi mai slágereket. Ebben az órában is hozom a legjobbakat. Most a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight-ot,

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változat

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Minelli volt, aki nagyon-nagyon sok előadónak készít dalokat, nem csak saját magának írja ezeket, többek között Tinának is. Na, most viszont Kuki, aki ugyancsak nagyon sok dalt készít, ez például Karnerrel közösen a Fire-t indítom. Délután 5 órától pedig természetesen ma is érkezik hozzánk, csak itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Karner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Mi

0: Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarázsban például egy rádió, egy DJ, Regál Lili, az év DJ-díj többszöri nyertese és a Hear Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, most rendőrnek adják ki magukat, felújítják az Erdész utca kültéri szakaszát, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A rendőrség nevével élnek vissza a csalók, erre hívta fel a figyelmet a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a bűnözők

0: Telefonon, online vagy akár személyesen is megkereshetnek minket, és sürgős intézkedésre hivatkozva pénzt, banki adatokat és átutalást kérhetnek. Az egyenruhások azonban felhívták a figyelmünket arra, hogy a rendőrség soha nem kér PIN-kódot, jelszót, banki belépési adatot, pénzt vagy átutalást. Ezért, ha ilyen esettel találkozunk, akkor ne dőljünk be a csalóknak, és erre hívjuk fel az idősebb családtagjaink figyelmét is. Ha pedig mégis áldozatokká válunk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Korszerűsítik az Erdész utca kültéri szakaszát. A belterületi határtól a hídig tartó részen a meglévő pályaszerkezetet teljes felületen elbontják, majd újra aszfaltozzák, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Horváth Jácint posztja szerint a munkálatok hétfőn indulnak, ezért aznaptól lezárják majd a munkavégzéssel érintett szakaszt. Vagyis amíg dolgoznak a szakemberek, addig a Szentgyörgyvári hegy az Erdész utca felől nem lesz megközelíthető, és a zárt kertből ezen az útvonalon sem lehet majd a belváros irányába közlekedni. A munkálatok várhatóan szeptember 27-éig tartanak, addig a Szentgyörgyvári hegy ingatlanai Bagola és Miklósfa városrészek felől lesznek elérhetőek. Az önkormányzat 30 millió forintot fordít az útszakasz felújítására. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. Ezt mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing vezetője.
1: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
0: Egyelőre eltehetjük az esernyőket, elhagyta térségünket a csapadékzóna, így estig bár lehetnek még felhők az égen, de újabb esőre már nem kell számítani, és a nap is kisüt majd. A szél sokfelé megélénkül, és csak 20-22 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-12 fokot mérhetünk majd. Holnap is száraz, napos időben bízhatunk, és 21-23 fokig melegszik majd a levegő, hétfőn pedig újra beborul az ég, és helyenként záporok, zivatarok áztathatnak minket. Hétfőn is 21-22 fok várható.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az elmúlt évtizedekben a digitális eszközök és az internet mindennapi életünk szerves részévé váltak. Ezek a technológiák számos előnnyel járnak, segítségükkel gyorsan hozzájuthatunk az információkhoz, és sokkal könnyebben tarthatjuk egymással a kapcsolatot, akár a világ másik végén is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk a túlzott képernyőidő lehetséges negatív hatásaival is. Egy nemrégiben megjelent cikk szerint életünk során átlagosan több mint 3 évet töltünk közösségi média platformok böngészésével és több mint 6 évet sorozatok nézésével. Ez összesen közel 9 év. Ez alatt akár egy új nyelvet is megtanulhatnánk, lediplomázhatnánk vagy szerezhetnénk még egy szakmát is. Amellett, hogy az időnként vesztegetjük a hírfolyamok pörgetésével, a túlzott képernyőidő számos egészségügyi problémához is vezethet, elég csak a szemfáradtságra vagy az alvászavarokra gondolnunk, vagy arra, hogyan csökkenti a digitális jelenlét a fizikai aktivitást. A neten töltött idő ráadásul lelkileg is rossz hatással lehet ránk, növelheti a stresszt és a szorongást. Ez pedig csak erősíti, ha közben azon gondolkodunk, hogy lenne más, jobb dolgunk is, de azon vesszük észre magunkat, hogy a kütyük elvonják a figyelmünket attól, ami fontos lenne. Ezeknek a negatív hatásoknak a csökkentésére alakult ki a digitális detox, azaz a digitális eszközöktől való tudatos távolmaradás egyre népszerűbb módszere. Ez történhet mérsékelt formában, például a közösségi média használatának korlátozásával, vagy teljes digitális szünettel, amikor egy meghatározott időre teljesen mellőzzük az eszközök használatát. Emellett a tudatos célkitűzés és az önreflexió kulcsfontosságúak ennek sikerében. Ha tisztában vagyunk ugyanis céljainkkal és felállítottunk egy fontossági sorrendet, könnyebben fókuszálhatunk a lényeges feladatokra és csökkenthetjük a felesleges képernyőidőt. A tudatos digitális jelenlét és a megfelelő időgazdálkodás az egész életminőségünket javíthatja.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 12-e van a Máriák a névnaposok, sok boldogságot nekik, én pedig naná, hogy hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan, nem sokára Joel Corey emenik és a Head and Heart, ő viszont Ray Dalton a Blood Running-nal, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát szépen lassan azért megérkezett az ősz, eső is esett egész sok. Ha minden igaz, akkor talán hétvégén nagy rész nem fog esni, és ilyen 20-21-22 fokos napi csúcsok is összejönnek, az jó. Cyril, Mary Jo, Steel Into You, a hírek után ezt indítom. Aki pedig üzenne a számú 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Microsoft a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások iránti elkötelezettsége jegyében új adatközpontok létesítését tervezi Észak-Európában. A vállalat célja, hogy 2030-ra széndioxid negatívvá váljon, és ennek érdekében olyan régiókban kívánja bővíteni infrastruktúráját, ahol bőségesen áll rendelkezésre káros anyag kibocsátásmentes energia. A skandináv országok, különösen Finnország ideális helyszínt kínálnak az adatközpontok számára. A hűvös éghajlat természetes módon segíti a szerverek hűtését, ami csökkenti az energiafelhasználást és a működési költségeket. Emellett a megbízható elektromos hálózatok és a széndioxid semleges energiaforrások bősége tovább növeli a régió vonzerejét. Jelenleg a Microsoft 3 finnországi telephelyen összesen 12 új adatközpontot fejleszt. Ezeken a helyszíneken a vállalat együttműködik helyi hőszolgáltatókkal, mint például a Fortum vállalattal, hogy az adatközpontok által termelt hulladékhőt újra hasznosítsák a lakóépületek fűtésére. Ez a megoldás nem csak az energiahatékonyságot növeli, hanem hozzájárul a helyi közösségek fenntarthatóságához is. Alistair Spears, a Microsoft adatközpontokért és mesterséges intelligencia infrastruktúráért felelős igazgatója szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése új munkaterheléseket eredményez, amelyek nem feltétlenül kötődnek egy adott helyszínhez. A Microsoft adatközpont bővítési stratégiája az évek során fejlődött, kezdetben a kereslet vezérelte a helyszín kiválasztást, majd a vállalat előre jelezte a jövőbeni igényeket, és ennek megfelelően alakította ki infrastruktúráját. Jelenleg az úgynevezett Power First megközelítést alkalmazzák, ahol a megfizethető és károsanyag kibocsátásmentes energiaellátás döntő tényező a beruházási döntésekben. Ez a stratégiai irányváltás tükrözi a Microsoft elkötelezettségét a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt, miközben biztosítja a vállalat növekvő adatközpont igényeinek kielégítését a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiák terén.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnő, akivel megfordult a világ az elmúlt egy évben, soha annyit nem koncertezett, mint idén, Loi. Az újdonság a David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indítok itt a rádió.

0: Azért Rádió egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes vastagbérák szűrésen vehetnek részt a kanizsaiak, újabb utak újultak meg Gyenesdiáson, ma már sehol nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérák szűrésre kapnak meghívót a nagykanizsaiak. Ezúttal az 1-es, a 3-as és a 17-es számú házi orvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a városközösségi oldalán. A vastagbérák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvos soknál lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a városközösségi oldalán találnak. Újabb utakat korszerűsítettek Gyenesdiáson, elkészült a határutca és a határköz aszfaltozása is, ezzel pedig befejeződött egy

0: önkormányzati beruházás, erről számolt be a közösségi oldalán a Nagyközség. A beruházás keretében ugyanis korábban a Bartók Béla, az Erdősor, a Margaréta és a Festetics utca felújítása is megvalósult. Az utak fejlesztésére a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város, összesen 27 millió forintot, amit az önkormányzat további 2,5 millió forinttal egészített ki. Megkezdődött a forgalomlassító küszöbök átépítése Zalaszentgróton a Platán téren. A munkálatok várhatóan jövő héten keddig tartanak majd, addig arra kéri az önkormányzat az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül, ez olvasható a város közösségi oldalán. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, viszont sok településen még ma is felelevenítik a régi szokást az ősz folyamán. Gyanúl Szilvia néprajzkutatót kérdeztük arról, hogy hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
1: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat, ilyenkor viszik a szőlőharangot, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul. Nagyon fontos, hogy most is vidám ünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szület az a lezárása a szezonnak.
0: Hétvégén nem kellenek az esernyők, ma esdik Zala vármegyében mindenhol kisüt majd a nap, és bár még lehetnek felhők az égen, de záporok nem áztatnak minket, a szél viszont sokfelé megerősödik. Nem lesz kánikula, csak 20-22 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 10-12 fok valószínű. A mostani előrejelzések szerint holnap is ugyanilyen időben bízhatunk, hétfőn viszont újra jönnek az esők, aznap sokfelé beborul majd az ég, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Hétfőn 22 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, hát ennyire lesz esős, azt majd meglátjuk, kirúgja magát, talán már annyira nem, mint a tegnapi nap. Itt viszont már is Taylor Swift jön, aki ugye bekerült a 30 aktuálisan élő legnagyobb amerikai dalszerző listára, ami azért azt gondolom egy nagy dolog. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadió játéka indul, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval megéri játszani. Addig meg, na nehogy élvezzük csak simán az igazi mai slágereket, most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sikeres szezon zártak a strandokon működő bűnmegelőzési irodák, elkezdődött a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál, napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos a vakcina, arról Tóth Icó, a Vájba Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Rendőrök és diákok vigyáztak nyáron a fürdőzők biztonságára a zalakarosi és a keszthelyi városi strandon. Bűnmegelőzési iroda működött a strandok területén, ahol az egyenruhások csaknem 100 közép- és főiskolással együtt járőröztek. Ezt mondta rádiónak Tóth László rendőr alezredes, a Zalavár megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, aki hozzátette azt is, hogy sikeres szezont zártak, ugyanis csak egy lopás történt a keszthelyi strandon.
3: A diákok többek között figyeltek arra, hogy nem hagytak-e értéket a különböző járművekben, emellett strandok biztonságára is felügyeltek, hátrahagyott értékeket figyelték, előfordult, hogy elkeveredett kisgyereket juttattak vissza a szüleihez, és számos információval segítették az ide látogató turistákat és vendégeket.
1: Még ma is tart a jubileumi Bor és Dödölle Fesztivál. Az Erzsébet téren a főúton és az 56-os emlékkertben koncertek, hagyományőrző és családi programok, gasztronómiai élmények és vásári forgatag várja a látogatókat, írja a polgármester a közösségi oldalán. Horváth Jácint posztja szerint ma tartják a hagyományos Dödölle és tájjellegű ételek főzőversenyét, ahol idén 25 csapat finomságait lehet megkóstolni. A nagy színpadon pedig többek között a Csíkzenekar és a Besodrom lép majd fel, de helyi zenészek és táncosok is bemutatkoznak. A fesztivál miatt terelt útvonalon közlekednek a helyi és helyközi járatok, ezért indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak. Egyelőre eltehetjük az esernyőket, elhagyta térségünket a csapadékzóna, így estig bár lehetnek még felhők az égen, de újabb esőre már nem kell számítani, és a nap is kisüt majd. A szél sokfelé megélénkül, és csak 20-22 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-12 fokot mérhetünk majd. Holnap is száraz, napos időben bízhatunk, és 21-23 fokig melegszik majd a levegő, hétfőn pedig újra beborul az ég, és helyenként záporok, zivatarok áztathatnak minket. Hétfőn is 21-22 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki azt gondolta, lassítunk, dehogy is. Továbbra is nagy lendület, nagy kedvencek, és jó kis ébresztő dalok, így fél hét után is a Rádió egyen. A Penny Kettő Disco és a High Hopes jön.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem túlzás azt mondani, hogy mindenki kulcskereső lázban ég, hiszen elindult újra a konténerjátékunk, lehet gyűjteni a kulcsokat is. Egy nagyon fontos dolgot mondok most ezzel kapcsolatban. Hétfőn Atis extra kulcsokkal meg lehet találni majd a Corvin Plázánál. 10 óra után. Jó, szóval aki néhány extra kulcsot begyűjtene, annak szerintem ez egy elég jó tipp. Ez meg egy igazi mai sláger, most Kámráttól a Hug Yourself, amit indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát igen, egyre inkább azért szeptemberi feelingben töltjük az időt, de legalább nagy hőség nem lesz. A következő órában pedig jó kis változatosság, amire lehet készülni. Hozom például Regán Lili újdonságát, de itt lesz Bibi Rexa, itt lesz egy nagy klasszikussal, Dua Lipa Physical-lel, a kezdésben pedig Sam Feld és Rosalind párosa. Nagy kedvenc, a Hard Like Mine. Mindjárt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Más.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, most rendőrnek adják ki magukat, felújítják az Erdész utca kültéri szakaszát, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A rendőrség nevével élnek vissza a csalók, erre hívta fel a figyelmet a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a bűnözők telefonon, online vagy akár személyesen is megkereshetnek minket, és sürgős intézkedésre hivatkozva pénzt, banki adatokat és átutalást kérhetnek. Az egyenruhások azonban felhívták a figyelmünket arra, hogy a rendőrség soha nem kér PIN-kódot, jelszót, banki belépési adatot, pénzt vagy átutalást. Ezért, ha ilyen esettel találkozunk, akkor ne dőljünk be a csalóknak, és erre hívjuk fel az idősebb családtagjaink figyelmét is. Ha pedig mégis áldozatokká válunk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Korszerűsítik az Erdész utca kültéri szakaszát. A belterületi határtól a hídig tartó részen a meglévő pályaszerkezetet teljes felületen elbontják, majd újra aszfaltozzák, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Horváth Jácint posztja szerint a munkálatok hétfőn indulnak, ezért aznaptól lezárják majd a munkavégzéssel érintett szakaszt. Vagyis amíg dolgoznak a szakemberek, addig a Szentgyörgyvári hegy az Erdész utca felől nem lesz megközelíthető, és a zárt kertből ezen az útvonalon sem lehet majd a belváros irányába közlekedni. A munkálatok várhatóan szeptember 27-éig tartanak, addig a Szentgyörgyvári hegy ingatlanai Bagola és Miklósfa városrészek felől lesznek elérhetőek. Az önkormányzat 30 millió forintot fordít az útszakasz felújítására. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. Ezt mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing vezetője.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Megemlékezzünk a sorozatban.

0: sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Hétvégén nem kellenek az esernyők, ma esdik Zalavár megyében mindenhol kisüt majd a nap, és bár még lehetnek felhők az égen, de záporok nem áztatnak minket, a szél viszont sokfelé megerősödik. Nem lesz kánikula, csak 20-22 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 10-12 fok valószínű. A mostani előrejelzések szerint holnap is ugyanilyen időben bízhatunk, hétfőn viszont újra jönnek az esők, aznap sokfelé beborul majd az ég, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Hétfőn 22 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek, most például az énekesnő, aki ennek az évnek az elején egy óriási restartot nyomott, kirúgta a kiadóját,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig a Rádió 1 DJ-je, háromszoros év DJ-je díj nyertes, Regál Lili érkezik, aki ezen a nyáron extrán sokat dolgozott. Volt olyan hónap, amikor 26-nál is több fellépése volt egy hónap alatt. Azért az egy nagy kör. De hát, akire igény van, annak mennie kell. Az igazi mai slágerek között pedig mutatom tőle a legújabbat, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balatonparton is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes vastagbérák szűrésen vehetnek részt a kanizsaiak, újabb utak újultak meg Genesdiáson, ma már sehol nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérák szűrésre kapnak meghívót a nagykanizsaiak, ezúttal az 1-es, a 3-as és a 17-es számú házi orvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a város közösségi oldalán. A vastagbérák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvos soknál lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a város közösségi oldalán találnak. Újabb utakat korszerűsítettek Genesdiáson, elkészült a határutca és a határköz aszfaltozása is, ezzel pedig befejeződött egy önkormányzati beruházás, erről számolt be a közösségi oldalán a nagyközség. A beruházás keretében ugyanis korábban a Bartók Béla, az Erdősor, a Margaréta és a Festetics utca felújítása is megvalósult. Az utak fejlesztésére a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város, összesen 27 millió forintot, amit az önkormányzat további 2,5 millió forinttal egészített ki. Megkezdődött a forgalomlassító küszöbök átépítése Zalaszentgróton a Platán téren. A munkálatok várhatóan jövő héten keddig tartanak majd, addig arra kéri az önkormányzat az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül, ez olvasható a város közösségi oldalán. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, viszont sok településen még ma is felelevenítik a régi szokást az ősz folyamán. Gyanúr Szilvia néprajzkutatót kérdeztük arról, hogy hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Egyelőre eltehetjük az esernyőket, elhagyta térségünket a csapadékzóna, így estig bár lehetnek még felhők az égen, de újabb esőre már nem kell számítani, és a nap is kisüt majd. A szél sokfelé megélénkül, és csak 20-22 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-12 fokot mérhetünk majd. Holnap is száraz, napos időben bízhatunk, és 21-23 fokig melegszik majd a levegő, hétfőn pedig újra beborul az ég, és helyenként záporok, zivatarok áztathatnak minket. Hétfőn is 21-22 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. És ne feledjük, a konténer játékunk pörög tovább-továbbra is, lehet gyűjteni a kulcsokat, és aki szeretne magának extra kulcsot meg, hát akár Attissal találkozni annak, a tuti tipp jövő hétfő Corvin Plaza, ott lesz a stábunk, ott lesz Attis, és lesz nála egy csomó extra kulcs, amit be lehet zsebelni, jó? Halk tipp, amit megsúgtam, mellé pedig indítom az igazi mai sláger, J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight, ami érkezik.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 8 óra előtt járunk, aki most ébredt, azoknak szép reggelt, olyan tekintetben szuper időben kapcsolódnak be, hogy mindjárt jönnek is Balázsék a Balázsék Weekendet, 10 órától pedig ma is pörög majd a rádió egy top 50, az elmúlt 1-50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, de egyébként is megállás nélkül hozzuk az igazi mai slágereket. Most például Lost Frequencies és a Basti, a Head Down, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, jó hétvégét és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én? Hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sikeres szezon zártak a strandokon működő bűnmegelőzési irodák, elkezdődött a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál, napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos a vakcina, arról Tóth Icó, a Májba Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiunknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, a méhnyakrák, de tájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Rendőrök és diákok vigyáztak nyáron a fürdőzők biztonságára a zalakarosi és a keszthelyi városi strandon. Bűnmegelőzési iroda működött a strandok területén, ahol az egyenruhások csaknem 100 közép- és főiskolással együtt járőröztek. Ezt mondta rádiónknak Tóth László rendőralezredes, a Zalavár megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, aki hozzátette azt is, hogy sikeres szezont zártak, ugyanis csak egy lopás történt a keszthelyi strandon.
3: A diákok többek között figyeltek arra, hogy nem hagytak-e értéket a különböző járművekben. Emellett strandok biztonságára is felügyeltek, hátrahagyott értékeket figyelték. Előfordult, hogy elkeveredett kisgyereket juttattak vissza a szüleihez, és számos információval segítették az ide látogató turistákat és vendégeket.
1: Még ma is tart a jubileumi Bor és Dödölle Fesztivál. Az Erzsébet téren, a Főúton és az 56-os emlékkertben koncertek, hagyományőrző és családi programok, gasztronómiai élmények és vásári forgatag várja a látogatókat, írja a polgármester a közösségi oldalán. Horváth Jácint posztja szerint ma tartják a hagyományos Dödölle és tájjellegű ételek főzőversenyét, ahol idén 25 csapat finomságait lehet megkóstolni. A nagy színpadon pedig többek között a Csík zenekar és a Besodrom lép majd fel, de helyi zenészek és táncosok is bemutatkoznak. A fesztivál miatt terelt útvonalon közlekednek a helyi és helyközi járatok, ezért indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak. Hétvégén nem kellenek az esernyők, ma estig Zalavár megyében mindenhol kisüt majd a nap, és bár még lehetnek felhők az égen, de záporok nem áztatnak minket,

0: a szél viszont sokfelé megerősödik. Nem lesz kánikula, csak 20-22 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 10-12 fok valószínű. A mostani előrejelzések szerint holnap is ugyanilyen időben bízhatunk, hétfőn viszont újra jönnek az esők, aznap sokfelé beborul majd az ég, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Hétfőn 22 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
4: Oké. Okay.
5: Gyere rám!
3: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
6: Igen.
3: Van egy halálfejünk.
6: Igen.
3: Van egy késünk, és van egy...
6: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
3: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
5: Pszichó!
3: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád, jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
5: Meg a mama, aki ül a fotelba.
3: De és felajánlotta a pszichót, berakjuk. Ja. Oké, mondom a következőt. Egy korsó sör.
6: Igen.
3: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág. Tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
6: Hát ezt ki nem tudja.
3: Na már, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
6: A cumizó gyerek a Maugli. A tigris az őserdőből. Érted? Meg vagyok.
3: A fog. A Bagira?
6: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, mert őrülnek.
5: Szarab, mint a Balázs szokott nézni.
3: Valami szarazal a fossal. Aminek az első része szarab, másik a foss, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Isten hozott az én világ.
6: Másnaposok.
3: Ez a másnaposok. Hát amikor kiveri a fogát.
5: Mondtam, hogy ilyen szar, mint te szoktál nézni.
3: ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét. Nem mondtam végig. Hát ne legyetek ilyen gyilkosok. Hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
5: Uh-huh. Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
3: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van Anna?
5: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
3: Shrimp?
5: Igen. Forrest Gump.
3: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
5: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
3: Igen.
5: Nagyon szeretem ezt.
3: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót, látunk egy csavart szaloncukorszerű valamit.
5: Egy DNS-t a majom.
3: Ja! Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belaraptam a pultba.
5: Na, az amerikai história itt.
3: Az már egy pár dolgot. Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőlem.
5: Karácsonyra rengeteg DNS-t kaptam. Senki nem érti.
3: Karácsonykor egy csomó szaloncukort küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldök DNS-eket.
5: Akartam is kérdezni, miért küldenek egy csomó DNS-t karácsonykor?
3: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Az nem szaloncukor. Ja, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt a dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
6: Az a szúnyog, hát az van a moszkító, az van benne a izébe, te a botjában az öregnek.
5: Nem, hogy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó,
3: olyan, mint egy bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
5: És a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
3: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a
5: legjobb. Csodálatos.
3: Szállod cukor a DNS, te majom.
5: Nem látod.
3: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odarak egy dino.
6: Hát miért nem írja föl?
5: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-Rex című film.
3: Igen, Karácsony T-Rex.
6: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
3: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, ilyen sekvélyéknek készülni?
5: Hát de azt sem tudtad, hogy mit látsz. Svájci bicska. Svájci bicska. Szaloncukor.
3: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
5: Ez valami székely film lesz.
3: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor, meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a teszttel. Berakja a dinót. Hát persze, hogy Jurassic Park.
5: Jó, oké.
3: Mondom a következő. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementek, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
5: Madagaszkár.
6: Ez nem elefánt, te szerencsétlen, az nem, egy az, víziló.
5: Az a víziló.
3: Ja, bocsánat. Te.
5: Hallod, de...
3: Jó, oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvitt. Az egy víziló.
5: Az egy víziló, de amúgy lehetne bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
3: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
5: Igen.
3: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
5: Mit csináljak az intelligenciámmal?
6: Mérhetetlen bámulatos filmismeretével.
5: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
3: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
5: Végre történik valami.
3: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
5: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Az... Istenem, nekem kell elmondanom neked?
3: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
5: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
3: Ez igen, ez könnyű, ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez volt.
6: Nem... Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
5: De az ott nem egy kosárlabda.
6: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
3: Jó, nem, hogy a filmbe két óra.
5: Strandröplabda.
3: Egyébként tényleg úgy néz ki, hogy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem?
5: Nem Molten volt rajta, mert úgy nevezte.
3: Wilson volt, persze.
5: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
3: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? És itt van vége a teszek. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi filmfanatikus vagy, rajtad még az emoji sem tudnak kifogni.
5: Na jó, akkor...
6: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
3: Jó, tessék.
6: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy mi a
5: egyet.
6: Film.
5: Jó, mondok tessék, egyet.
3: De csak emojikban mondjad.
5: Jó, egy okay. X, tudod, ez a piros X, amikor...
6: Igen,
3: van egy piros X.
5: Igen, egy koponya.
3: Koponya.
6: Piros X, koponya.
3: Ez egy magyar film.
5: Igen, és ennyi.
3: Piros X.
5: És egy koponya.
3: Van egy piros X.
6: Koponya.
3: Tehát még egyszer mondom, hogy piros X. Ha nem mondtam, van egy piros X.
6: Kicsit
3: beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
5: Igen.
3: És ez egy magyar film.
5: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
3: Fektetett 8-as. Piros X és a koponya. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
5: Koltai Robert?
3: Igen.
5: Sose halunk meg?
3: Hát mondjuk egyébként...
6: De tehát
3: nem, koponya nem is a, az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
6: Nem a, sose halunk de meg. Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
3: Igen, tehát...
5: Tessék.
3: De a sztorit kell leírni, mondjuk, nem a címét. Hát, de nem a... Szomszédok, akkor berakok ezért sok embert egymás mellé. Ne, és akkor az a szomszédok.
5: Hát, ez egyszerű, mert nem
3: arra sose, mint az X, a sose.
6: Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
3: Igen, az örökké sose. Én este 8-ig ültem volna itt a sose halunk meg.
5: Figyelj, amúgy látod.
3: Neked este 8-ig.
5: Én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. Na jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell ezt csinálni.
6: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
3: Magyar film?
6: Magyar film.
3: Gyémánt, igen.
6: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
3: Jó, a film címe, igen.
6: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki öleli.
3: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
5: Kincsem.
6: Azaz, meg vagyok.
5: Tessék.
3: Hallod?
6: Hogy egy ötös.
3: Komolyan mondom, ez föl se fogtam. Mi van?
6: Ez az fari!
3: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
6: Kincsem, az enyém, én kincsem.
3: Figyelj, Zsűl, ha ez ketten, minket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsűl.
5: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt. Jó,
3: várjál, még egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
5: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
3: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
6: És megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
3: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto!
5: Én nem tudok venni.
6: Tényleg a szobában maradsz.
3: Ez elmegyek egy üdösszűrésre, hogy érzem.
5: Sátán tangó.
3: Oh! Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő három tippet adott, három külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
6: Igen.
3: Egy lányfej. Mondja, Anna, jól mondom, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
5: Az elejéről lehagyta elég fontos.
3: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
5: egy születésnapi torta.
3: Az egy szület.
5: Az a Titanic.
6: Hajó,
3: az
6: hajó.
3: A Titan. Jó.
6: De hogy is ez a Pogány Madonna.
3: Pogány!
6: A hajó, mondtam, hajó, lány, szíve, fiú. Ez
5: nem,
6: Pogány
3: Madonna. Bújtoristán, bújtoristán
5: kell. A Pogány Madonna akkor is élen, akkor ilyen egyházi jelek lennének lehúzva.
6: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a Pogány Madonna. Te.
5: Hal!
3: Akkor, jó, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
5: nem,
3: egy hajó.
5: Az, a Titanic.
3: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szív, ez könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 a Pogány Madonna. Menjünk tovább. Balra tekerőjel a Magnón.
6: Igen.
3: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
6: Egy-két új.
3: Bocsánat, egy-két új. Mondom, hogy nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel. Uh-huh. 2 darab 8-as és egy tűzjel.
6: Az anyja úristen.
3: Na, tehát egy jó...
5: Tehát egy előre tekerő és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádió valaki hallja ezt a műsor. Tehát... Igen. Igen.
6: Oda visszatekerő.
5: Divine and forward.
3: VV meg RR vagy. FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat. 2 darab 8-as és egy tűzjel. Na tessék,
5: ez
3: mi valami, a film, amit Anna feladott?
5: Ez valami holokauszt filmnek tűnik nekem.
3: Igen, holokauszt film.
5: Hát a 8-8.
3: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
5: Jaj, várjál, de már nem, ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az a játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
3: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, egy tűzjel és 2 darab 8-as.
5: Addig keresed, hogy meg nem találod az, ami tetszik neki, egy kézjel. 8-as, és a végén pedig tűz.
3: Aha. Tessék. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek? Szabad a gazda?
6: Mi lehet ez?
3: Mi lehet ez? Egy előre
5: játszd újra.
3: Egy előre vissza a jövőbe!
6: Jó, milyen Anna? Jövő?
5: Én ezt, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
3: Nem láttad a visszajövőbe.
5: De én láttam a visszajövőbe, de ez hogy jön ide?
6: De ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
3: A 2 darab 8-as meg a tűzjelet, azt nem értem, pedig én mindent tudok a visszajövőbe.
5: Hogy 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért mondom.
3: Senki se jobb nálam a visszajövőbe.
6: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
5: toronyba. De ez
6: a
5: villám.
4: 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje
6: tűz,
4: azt
6: az
4: a határt.
3: Hogy életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
4: Így van, ugye? Az 148 km per óra. Ennyi.
3: Engem senki nem nevezhet.
5: Nyuszinak.
4: Ez az,
3: Nyuszi vagy McFly. Jó, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a 2 ment. Az RTL 3 adta a 2-t. Képzeljétek, én leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe 2-t.
5: És engem miért nem hívtál meg erre a rendezvényre?
3: Mert nem, spontán rendezvény volt.
5: Ha micsoda? Hát a két kedves
3: dolgot. És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe 2-t tévében. Jó, mondom a harmadikat. Jó? Egy lufi.
6: Egy lufi.
3: És egy bohóc.
6: Az a horrorfilm.
3: Ez a Stephen King, Igen, ez az Az.
6: Az.
3: Ez az Az című film, ez jó, aztán szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
5: Ez a lufi, a bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
3: A lufi és a bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még már. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
6: Igen.
3: Tehát egy ilyen covidos maszk.
5: Állatos énekes.
3: Náragudj.
6: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
3: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
5: Bárányok
3: hallgatnak? Bárányok hallgatnak, így van.
5: Jó.
3: Egy hatalmas padlizsán.
6: Igen.
3: Egy Renault jel.
5: Ez eddig
3: Rokko,
5: a szombaton.
3: Rokko, visszavágy! Nem, ez most álltam.
5: Ez én a Lovin. Igen, kocsival mentem. Honnan tudtátok?
3: Az Ivar Mágnász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám. Uh-huh. Egy nagy hullám. Uh-huh. Egy ilyen visszaforduló nagy hullám.
6: Szörfös hullám.
3: Nagy
6: szörfös hullám.
3: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
6: Uh-huh. Szandokán!
3: Nem.
5: Igen.
3: Te az öreg búver, Szandokán. Hülye vagy, századforduló 1910.
6: És?
3: Egyébként az is film.
5: Ez az a pi élete szerintem.
3: És a pi élete.
5: Ez az.
3: Egy csónak és egy tigris.
5: Igen.
3: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Uh-huh. Egy ilyen robbanó dinamit. Vasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. egy japán és egy amerikai zászló.
6: A kincs, ami nincs!
3: Hát ez
6: japán, bocsánat.
3: Egyébként nem rossz,
6: japán,
3: kincs, ami nincs.
6: Japán, Amerika,
3: Amulu,
6: és az öreg dobálta
3: a bombákkal. Jó, de gondoltok egy háborús filmre, háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
5: Jó reggelt, Vietnám.
3: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
6: Ne rájön, elnézzé.
5: Az a romantikus film, az az
6: izé. Leesik a lény.
5: Leesik.
6: Mazsinó vonal.
3: Pörhábőr, hát a Pörhábőr. Nem láttad a Pörhábőr? Gyönyörű. Az egy szép film. Sztori megvan?
5: Nem szeretem az ilyen.
3: Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
5: Izgalmas hang.
3: Jó, mondom a következőt, oké?
5: Oké.
3: Azt mondja, hogy... egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
5: Partizán.
3: Gulyás Marci.
6: Hogy jön ide Gulyás Marci?
3: Egy szívjel, egy nő, és egy... egy...
5: farkasokkal táncoló.
3: Nem. Hát
5: táncosokkal farkaló.
6: Hold, fél hold.
3: Farkas és egy...
6: Jogurtzsák, fél hold.
5: Nem, az a film, amiben...
3: Igen.
5: Az, milyennek a cím?
3: Farkassá, vámpírá változnak, több rész is volt benne.
6: A
3: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
6: Twilight.
3: Sorry, Twilight.
6: Jó.
3: Jó.
6: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
3: Meseautó.
5: Stoll András akkor egy sex idol volt.
3: Igen,
6: sex idol.
5: Igen, és az Uno Diester, hogy gyönkorizott. Igen.
3: Az milyen?
6: Oké. De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
3: Cabrio.
6: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmet.
5: Fogd a nőt és fuss.
3: Cabrio, csaj.
6: Egy... Vivien király kisasszony!
3: Micsoda nő!
5: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
3: Jó,
6: jó, mehet.
3: Két bajszos csávó.
5: Rendőr akadémia.
3: Két nagyon bajszos csávó.
6: Nagyon bajszos. Okay.
3: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
5: A Brokeback Mountain.
3: Így van, a két meleg cowboy.
5: Igen,
3: túl a barátságot. Tudod, hányszor megnéztem? Az egyik cowboy én vagyok.
6: Jó, de ki a másik?
3: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
5: Azt tudod csinálni. Ezt megnéz mindig az alkonyatot, és utána ezt.
3: Igen, és a Brokeback Mountain-on mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikában.
5: A verekedő szex tetszik benne?
3: Minden tetszik benne, nem tudom.
5: Szeretem ezt az oldalat, Balázs, az igazi.
3: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon-nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
6: Na.
3: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
5: Benjamin
6: Button.
5: Könnyű.
3: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik. Ugye ez az az, hogy... Kérdezzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
5: Na. Jó.
3: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
6: De az.
5: Jó, mondok én is.
3: Na tessék, igen.
5: Szőnyeg. Majom.
6: Aladdin.
3: Nálam az előszobában.
6: Aladdin.
5: Ez Balázs hétvégi program.
3: Szőnyeg, majom, micsoda?
5: És a sapka, a kisapka.
3: Ja, Aladdin.
5: Na, látod, ilyen könnyű.
3: Jó, hát most érted. Hát most
5: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
3: Cowboy, és ez film?
5: Sorozat.
3: Cowboy kalap,
6: ló, olajfúró
3: torony. Dallas.
6: Nem. Igen,
5: de.
3: Dallas.
5: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
6: Feri?
5: Nem
6: a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de
5: hogyan jártak
6: azért nagy autókkal is jártak.
3: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat. Tehát, hát hogy... Igen.
5: Majdnem eltapost a szamantád egyszer.
3: Jó? Na jó, vagy gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
2: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb módszerrel vadásznak a pénzünkre a csalók, most rendőrnek adják ki magukat, felújítják az Erdész utca kültéri szakaszát, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A rendőrség nevével élnek vissza a csalók, erre hívta fel a figyelmet a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a bűnözők telefonon, online vagy akár személyesen is megkereshetnek minket, és sürgős intézkedésre hivatkozva pénzt, banki adatokat és átutalást kérhetnek. Az egyenruhások azonban felhívták a figyelmünket arra, hogy a rendőrség soha nem kér PIN-kódot, jelszót, banki belépési adatot, pénzt vagy átutalást. Ezért, ha ilyen esettel találkozunk, akkor ne dőljünk be a csalóknak, és erre hívjuk fel az idősebb családtagjaink figyelmét is. Ha pedig mégis áldozatokká válunk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Korszerűsítik az Erdész utca kültéri szakaszát. A belterületi határtól a hídig tartó részen a meglévő pályaszerkezetet teljes felületen elbontják, majd újra aszfaltozzák, ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Horváth Jácint posztja szerint a munkálatok hétfőn indulnak, ezért aznaptól lezárják majd a munkavégzéssel érintett szakaszt. Vagyis amíg dolgoznak a szakemberek, addig a Szentgyörgyvári hegy az Erdész utca felől nem lesz megközelíthető, és a zárt kertből ezen az útvonalon sem lehet majd a belváros irányába közlekedni. A munkálatok várhatóan szeptember 27-éig tartanak, addig a Szentgyörgyvári hegy ingatlanai Bagola és Miklósfa városrészek felől lesznek elérhetőek. Az önkormányzat 30 millió forintot fordít az útszakasz felújítására. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. Ezt mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing vezetője.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről. Egész tanévben várhatók ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Egyelőre eltehetjük az esernyőket, elhagyta térségünket a csapadékzóna, így estig bár lehetnek még felhők az égen, de újabb esőre már nem kell számítani, és a nap is kisüt majd. A szél sokfelé megélénkül, és csak 20-22 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-12 fokot mérhetünk majd. Holnap is száraz, napos időben bízhatunk, és 21-23 fokig melegszik majd a levegő, hétfőn pedig újra beborul az ég, és helyenként záporok, zivatarok áztathatnak minket. Hétfőn is 21-22 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, mondjátok meg nekem, az hogy van, hogy valaki bemegy egy Fóti Aldiba, és ellop 160 tábla csokoládét? Ezeket értitek? Hétvégi hír, hétvégi hír szintén. Nem mindennapi fogás miatt keres egy férfit a rendőrség, akit nem kaptak el, ő bement a Fóti Aldiba, és több mint 200.000 forint értékben csak és kizárólag csokoládét lopott, 160 tábla.
1: Hogy vitte ki?
0: Hát a 160 tábla.
1: Azért az...
0: Na. Ha egy cent is egy tábla, azért az, az számold össze, hogy az mennyi.
2: Annyi nincs is a polcon.
0: Hogy vitt ő el 160 tábla csokoládét? Jó a szám, tényleg, annyi nincs kirakva a polcon. Nem néhány tábla édesség tűnt el, hanem 160 darab. Fél hatkor ő bement a Fehérkő utcai üzletbe, összesen 160 tábla Mózeró csokoládét pakolt össze. Hogyan?
2: De még itt az sincsen, mert hogy van kép az elkövető.
0: Kép van az elkövető, üres kosárral itt még jelen pillanatban.
2: Egy 20-os kocsit húz maga után, tehát még csak az sincsen, hogy a gurulósnak az aljára beteszed, mint a karton tejet, és
0: igen,
2: akkor azt nem
0: veszi áthúzod.
2: És kitolja, hanem ez a gatyájába rakta be.
0: A férfi 120 tábla csokoládét, és további tejcsokit, és további 40 tábla étcsokoládét tett a bevásárló kosárba, fizetni azonban elfelejtett. Nem fér be, mert hogy nem kocsit húzott, ő egy sima kosarat fogott. Abban nem fér be 160 tábla csokoládé.
2: De hogy az és arról szól a ennyire... fáma, hogy viszi ki?
0: Nem tudják, mert itt van egy rendőrségi fotó, itt még semmi nem volt a kosarába. Gondolom, itt érkezik az űrge. Itt fényt kap,
2: igen?
0: És azt mondja, hogy oké, csoki. És belepakolta valahogy a kosárba 160 táblát. Ahhoz azért nagyon kell logisztikázni. Ugye ez az a kosár, amit itt tudsz magad után húzni, tehát kicsit mélyebb és nagyobb, mint egy sima bevásárló kosár, de mégsem akkora, mint a kocsi.
2: Ha 160 darab csokoládét belerakok ebbe a kosárba, és mondjuk kimegyek annál a kasszánál, ahol éppen nincsen kasszás, hát azért ez feltűnő, tehát ezt rángatni kell,
0: persze,
2: ezt húzni kell, hát... tehát ez valakinek fel kell, hogy tűnjön.
0: Átjutott.
2: Nem tudom, hogy voltatok-e mostanában Aldiban. Láttatok-e, hogy mozognak a biztonsági őrök?
0: Nehezen. Nehezen dadogva.
2: Abból indulok ki, hogy ő fülön csípe bárkit.
0: Igen, de nem, nincs jövőző. A megpakolt kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan kihúzta, és áruval együtt távozott az üzletből. A rendőrség számítása szerint 200.000 forint értékben lopott csokoládét. Zseni, egyébként zseni a patán.
1: Se a pénztárosok, se a vásárlók, se a biztonsági őr ezt nem akadályozta meg, vagy hogy nem vették észre. Egyébként azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mintha ez tök természetes lenne.
0: Oké, hogy csinálod? Beállsz a kasszához, ott te kifizetsz valamit, hogy lássák, hogy te a kassza
2: egyet
1: csokit.
0: Mert hogy egyébként nem néznek át a kosaratba, hogy abból te mindent fölpakoltál-e a szalagra. Tényleg senki nem nézi meg.
2: De ha a kosarat kiviszed, tehát hogy ha kiviszed, nem is a kasszánál, hanem kiviszed az épületből, kivijeted, akkor az bepittyeg.
0: Nem, szerintem a csoki nem pittyeg. Miért pittyegne a csoki? Alkohol szokott pittyegni.
1: A nagyobb értékű
0: dolgokra tesznek pittyegőt. Sima csokin szerintem nincsen pittyegő.
2: De hogyha kihúzta a kosarat, a kosár az bepittyeg, de hogyha fogom és kiviszem oda az előtérbe, azt ki kell pakolni. Tehát az is egy elég látványos aktus.
1: De nem a kosárról, nem pakolta. Kosárra húzta ki a kocsi.
0: Ő kihúzta, fogta, berakta a 160 táblát, ahogy nem tudom, hogy jön ki a kosárba. Átment valahogy a pénztáron, átjutott a biztonsági őrön, és ő kivitte a kocsig. 200.000 forintbe lerabolta az Aldit, 200.000 forintnyi csokoládéba. Kivitte a kocsi a kosárba.
2: Mindegy, azért mondom, mert a kiáratnál van egy pittyegő, és a kosarat nem a csokoládét.
0: Nem pittyeg a kosár. Én számtalanszor kimegyek, és soha nem pittyeg.
1: Ma 35 kosara van otthon.
2: Én máshol
1: csak
2: tudja. Nálunk pittyeg a kosár.
0: Én megmondom, én hogy lopok.
1: Hát veker le, Júli, veker le.
0: Hát veker, hogy lopják pittyeg a kosara.
2: Ott én is pittyegek.
0: Ne haragudj, ez Buda.
1: Jó, tehát hogy ott azért nem gondolják.
0: Igen, mi nem lopunk kosarat. Ti megeszitek a kosarat, veker le, én eltüzelitek.
2: Sőt, azt mondod, hogy visszaintegetsz, és azt mondod, hogy majd bedobom az árát.
0: De várj, kinetel nálatok pittyeg a kosár?
1: Hogy pittyeg.
0: Földjén vagy urukhájukon.
2: Ott pittyeg
0: a kosár. Azért pittyeg a kosár, mert valószínűleg nálatok sok kosarat lopnak.
1: Vagy mert te is lopsz, és benne van egy pittyegő.
2: Amikor meglátnak engem, nekem már saját kosarat adnak. Adjátok neki a pittyegőst. Szerintetek a csokilopós az belépett, és eldöntötte, hogy ma csokoládét lopok, vagy célirányosan ment?
0: Szerintem célirányosan ment. Ez nem ott kapsz fény 160 tábla csokira.
3: Tippelgessetek. Még tippelgessetek, én tudom a megoldást.
0: Már a csokina?
3: Igen.
0: Nem, pittyeg a kosár?
3: Nem pittyeg a kosár.
0: Nem pittyeg a kosár.
1: Normális helyen laksz.
0: Veletek mi van ott Mordorja? Mordor sötét.
3: Nem lehet, hogy a pacemaker-et?
0: Múrja
2: amit lehet visznek. Kosarat, csokoládét, bármit.
0: Ahogy áttolod a kassa előtt a kocsidat, azt mondják, a kasszásnál automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera. Wow, ezt én nem tudtam. Ti tudtátok, hogy alul van kamera? Hát akkor nem fog lopni.
3: Mi? No. Kosárba alul.
0: Azért, hogy áttolod a kassa előtt a kocsidat, igen, tehát ugye alul nem teszed fel a szalagra, alul áttolod, a kasszásnak automatikusan kapcsol a kosárra irányított kamera.
3: Ja, hogy fölül, ami föl van szerelve a szerelő.
0: Vagy neki van bent egy kosár, nem fölül, hanem lehet, hogy alul a futószalag alulról föl van rakva egy kamera, hogy te ne tudd átvinni a cuccot. Tudtátok, hogy ott van kamera?
2: De egy kisnövésű alkalmazottnak van két lyuk kiváltva, kukucskák.
0: Hibolyá, lopják a csokit.
2: Én itt valamit látok. Na, mi a megoldás?
3: Nem, de nem akarom elmenni, én tényleg tudom a megoldást.
0: Nem, rájövünk, várják. Aldinál, Lidlnél már a kasszánál van kis kamera, akkor itt van, ami a fönn felé van irányítva, azt nézi, hogy mi van a kosárban. Tehát valószínűleg régen sokan loptak úgy, hogy fölpakoltak valamit a szalagra, alul áthúzta a kosarat, az tele volt, a biztonsági őr látta, hogy fizet, de alul kivitt egy csomó mindent, amit nem pakolt föl a szalagra.
3: De azért milyen játék ez, nem? Hogy mindig tulajdonképpen ki kell új játszani ezeket, igen, a borzasztó.
2: Ki figyelte, hogy mikor van kisebb forgalom? Vajon az ilyen az előre megy, és terepszem nézik?
0: Ezt el tudom képzelni egyébként simán. Azt igen, 200 000 forintnyi csokoládért simán terepszem nézik. Hogy, az hogy sok.
2: Délelőtt, azért 200 000 forint kevesebb az alkalmazott, nem tudják annyira figyelni. Most Jolika ül bent a kasszában.
0: No, oké, de azért várjad, azért 160 tábla csokoládé, az megtölti az egész
3: azért
0: kosarat.
3: Az mennyiség.
0: Az mennyiség, az feltűnik mindenkinek, hogy az húzott
2: így
0: ki magad után.
2: Le kell szedned az egész polcot. Én körülnéznék a környékbeli aluljárokban, mert általában odáig jutnak ezek, és ott szokták árusítani. Uh-huh. Ott kellene őt fülön csípni.
0: Az simán lehet. Azt mondják, hogy a megoldás, hogy a csokinál van egy nyereményjáték, a legnagyobb esély az összes csokit megveszed. Kinézed a kódot és beküldöd, a nyeremény a tiéd.
3: Willy Wonka, persze. Mint a Willy Wonka, persze.
1: Megrendelésre csinálod, tehát van dílered, aki átveszi, van egy nem tudom, egy büfés valahol, vagy egyesével elkezded árulni az interneten, hogy a most a 400 forintos Lidli csoki 200 nem, vihető.
0: A mennyiség alapján ez valamilyen megrendelés.
3: Vagy egy kis boltba végezte.
0: Vagy egy kis boltba végezte, igen.
2: Én aluljáróban keresném az elkövetőt. Egyébként azt szokott lenni, hogy ilyenkor tehát ott lemész az aluljáróba, és akkor ott vannak kirakva ilyen papun.
3: Csoki,
0: aha. Azért ez jó, gyerekek, mert itt nagyon sokan írják, hogy hányszor tolták ki a kosarat, hogy egy zsugor víz volt alul, akkor ezek után óvatosan. Tehát ugye fölraksz egy ásványvizet, alul meg van a két rekesz ásványvizet, kamera van. Úgyhogy jó. Oké, önkiszolgáló kassa, tessék.
2: Az bonyolultabb, mert hogy ott mindig van egy ember, aki igen, csak a vonalkódos blankettával lenged ki. Van. Tehát, hogy ott nem tudsz bármit kivinni.
0: Na, de ott tudsz egyet kifizetni, a többit nem rakod föl mérlegre.
3: Hát azért az mennyiség, azt azért tényleg figyelik. Tehát azt azért onnan művészet úgy kivinni, hogy ekkora mennyiséget.
0: Én azt hiszem, az önkiszolgáló kasszában, hogy eleve az a prekoncepció, hogy tolvaj vagy. Nem? Tehát, hogy ha önkiszolgálóhoz mész, eleve gyanús vagy. Nem az van, hogy te egyébként segíted a boltosokat, hogy gyorsabban akarsz végezni. Önkiszolgáló kasszába azért mész, hogy izzadságszagú ibolya ott lihegjen mögötted,
3: sajnos
0: mert biztos, hogy lopni akarsz valamit, tehát kicsit te már tolvajnak vagy titulálva rengeteg hipernek az önkiszolgáló kasszába.
1: Sajnos van alapja.
0: Beáll mögéd a 150 centis néni, és úgy néz, értesen, nem fogom ellopni azért a karaván sajtot, csak hadd vásároljak nyugodtan.
3: Igen, de
0: ne tessék el tolvajnak nézni. Hát nyilván ott sokat lopnak.
2: Az ásványvíz, tálca, sör.
3: Igen, így van.
0: Jó,
3: így
0: csak
3: van.
0: Mondjuk gyerekek, mondjuk óvatosan, mert alul kamera van, ezt mi sem tudtuk, de alul kamera van. Tessék, Anna, mi a megoldás?
3: De akkor elmondjam a Frankót.
0: Mondd el, mi a megoldás.
3: Az ő úgy lopta el, távol álljon tőlem. Óriás, de tudom, hogy ő hogy csinálta, mert megírták már egyébként. Úgy csinálta, képzeljétek el, hogy a bejáraton ment ki. Tehát a bejáraton megvárod, még valaki bejön. Ugye nem nyílik ki a fotócellás ajtó, aki akarsz menni a boltból, hiszen bejáratnak hívjuk. De ha valaki bejön, ő azon ki tud menni. És ő ott tolta ki a csokoládét.
0: Ja, tehát ő visszament a bejárathoz, és visszafele kísérte.
2: A kiárat az, ugye az közös, tehát az automatikusan nyílik, tehát csak vissza kell.
0: Esküszöm, ők egy hülye csávó, fura nem jutna ez eszembe, hogy
3: hát, mert nem vagy tolva.
1: Mert nem jár nem erre az agyat, hát persze.
0: Nem így lopja.
3: Nem műsorvezet, emlékeztetnél.
2: De kérdezd a Nádas, hogy továbbképzést tartéket.
0: Vissza a bejárathoz.
3: Bejárathoz vissza.
0: Halljátok, hallgatok. Hát vissza kell menni a bejárathoz. Hát normálisak vagytok, kimentek a
3: bejárathoz. Breaking, mindenki menjen oda.
0: Most menjetek be az aljába.
3: Biztonsági őrök a bejárathoz.
0: És hol áll a biztonsági őr? A kijáratnál.
3: A kijáratnál.
0: Hát a csáv, hogy elkapolna. Lerabolt őket csokoládéval, kiment a bejáraton. És nem csipog semmi.
2: Hát nem csipog semmi, és
0: kivéve kell, tudjuk.
2: Egy fáradt géphang bemondja, hogy kérjük, minden esetben a kijáraton keresztül hagyják el az épületet. És csak egyrészt meg szalad a 160.
0: Igen, és háttal ment, hogy ne legyen feltűnő.
2: Egy ilyen csokitól, vagy ő vajon, nyilván nem ez nem a lakókörnyezete, tehát nyilván nem oda jár általában bevásárolni, tehát átmegy mondjuk egy másik kerületbe. Megtalálják ezt az embert
0: nem valaha? Szerintem eszünkbe nem jutna, hogy milyen ellátási láncok vannak, meg ő ezt hogy adja el, és a kispesti aluljáróban, meg a kisboltokban, meg a 0-24-es éjjel-nappali bőkez, aztán bemegy, és simán el tudom képzelni, hogy kínálja féláron, negyedáron. 1000 fontos csoki, 800 fontos csoki, 200 érizé, kiszór 10-et ide, éjjel-nappaliba 10-et oda, hát gondolod, de féláron van.
3: Nekem meg lenne a büntetése azonnal, tehát hogyha én lennék, tehát megfogni, és akkor utána betenném a csokoládégyárba.
2: Véresre verni.
3: Valami, nem, dolgoznia kellene. Tehát ezt az árat, amit ő ellopott, ezt mondjuk azt mondom, a háromszorosát, egy 600.000 forintot ledolgoztatnék vele futószallag mellett kőkeményen.
2: Aha. Azt hittem, sokkal pakolna
3: csokoládékat.
0: Ránézésre dolgozott ő már futószalag mellett. Azért
3: én is azt gondolom. Igen, mondom, csak egy bévés ruhába tette.
2: Onnan is jöttek készletek.
0: Tehát volt, hogy már mindenhol, igen. Aldis vagyok, az ilyen lopások mindennaposak a boltokban, a bejáraton és a vészkiáraton viszik ki az árut. Vészkiárat, azt sem tudom, hol a vészkiárat. Vészkiáraton kiviszi az árut.
1: És ha például olyat lop, amin van a pittyegő, mert a csokin valószínűleg nem volt. Tehát ha mondjuk italt lop, és a bejáraton megy ki, ott nézi a csipogót?
3: Igen, drága, igen, abszolút.
0: Drága tolvaj hallgatóim, tiatok már rutinosak.
1: Akik rutinosak vagytok ebben.
0: Írjátok be meg nekünk, hogy a bejáraton viszek ki egy 20.000 forintos viszkit, az vajon becsipog-e?
1: De a kijáraton nézi. Biztos, hogy van a csipogókapu, de a bejáraton, hát minek lenne, hiszen ott még csak bejössz.
2: Ilyenkor van valamiféle eljárás, számon kérik mondjuk a biztonsági őrt, hogy hol volt, vagy az aznapi kasszást, vagy az aznapi.
0: Én el tudom képzelni, hogy valaki leverik. Én el tudom képzelni, hogy ezt valakin behajtják. Akár az ott dolgozókon, vagy a pénztároson, vagy a biztonságőrön, vagy a cégen, aki biztosítja az Aldit. De azért ez sok, tehát 200.000 forint értékű áruval kisétálni, azért az sok.
2: De rohadt csokitól vagy, te szemét.
0: És elég nagy hiba. Tehát, hogy jó, de azért mondjuk meg őszintén, ezek az Aldiba, Lidlbe azért leszázalékolt félvak, lábamputáció előtt álló, aranyos...
3: Nem, azért nem.
0: Idős, most komolyan most mondom, tehát tudnia kéne utánam, hát nem ért.
3: Hát, jó, azért, hát nyilván nem tehát, egyetemi docensek
0: tehát
3: vannak.
0: Tehát nem a Mr. Olympiát állnak ott, nem szegények.
2: Én szoktam azt mondani annak, hogy nem, azért nem, de most konkrétan múltkor lesprinteltem a biztonsági őrt, úgy mentem.
0: De miért
1: kellett futni előre? Ugye, hogy lopsz?
0: Loptam három kinder csokit, lesprinteltem.
2: Annyi volt, ezért hogy elsitáltam box, mellette, hát és azt hittem, hogy meg fog halni.
0: Ilyenek,
2: nem kapott levegőt. Tehát, ha ő neki kellett volna engem üldözni, soha. Életben
0: hát
2: nem kap
0: el. Nem, senki sem tudja, hol van.
2: Utána sem tud nyúlni.
0: Oda, persze,
3: hát most érted, ennyi pénzért csoda, hogy van ott ember, én szerintem ők nagyon csekély jövedelmet hogy visznek haza. Hogy úgy mondjam.
0: Tehát hát csak akkor ne verjék akkor... le rajta, hát nem látja a bejáratot,
3: biztos,
0: a kijáratnál áll.
3: Na de ezt nem tudjuk.
2: Na de ha nincsen funkciója, akkor minek van?
0: Tehát azért féljél tőle.
3: Élelem
2: ja,
3: kell.
2: Ja, tőle, azt... Na, jó.
0: Hát megjegyél, jó? Megjegyél, tényleg.
2: Biztonsági őr. Akkor most nem lopok.
0: Igen. A cuccokat a lengyel piacon vették át, ez Ricsi, de nem tudom, ez mit jelent. Simán lehet egyébként. Piaci értékes. Azonnal eladod.
2: Ja. Most 8 általános végzett biztonsági őr az sokat ér, de most nem az iskolázottságon
0: inkább
2: van a hangsúly.
0: Fizikum.
2: A fizikum
0: inkább
2: az a lényeg.
0: Hát, igen.
2: Nem ez a baj.
0: Nem rándul, ha lopni akarnék, nem rándulna görcsbe a gyomrom az ott áldogáló Aldis, Lidlis biztonsági őrök.
1: Ja, hú, de utolér.
0: Ez az, amit a bankokban is áldogálnak, ezek a 70 és 80 közötti
3: hát
0: szemüveges, fegyver nélküli, kicsit diszkréten elhízott, finoman leszázalékolt, aranyos ilyen 78 éves nyugdíjas bácsi.
3: Van.
0: Hát azért nem szarom össze magam, ha bankot akarok rabolni, de azt gondolom, hogy nem ő a fő ellenség.
2: Mire kicsatolja a tokját?
0: Nincs
2: a
0: semmi nincs nála.
2: Tegnap, megint beszorul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness

0: A Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Yo, what's up? This is Mike Posner.
3: Csak igazi mai sláger.

0: Balázsékon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyenes vastagbérák szűrésen vehetnek részt a kanizsaiak, újabb utak újultak meg Genesdiáson, ma már sehol nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Vastagbérák szűrésre kapnak meghívót a nagy kanizsaiak, ezúttal az 1-es, a 3-as és a 17-es számú házi orvosi körzet 50 és 70 év közötti pácienseinek küld levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy éljenek az ingyenes szűrés lehetőségével, hiszen a betegség korai felismerése életmentő lehet, ez olvasható a város közösségi oldalán. A vastagbérák szűrés első lépése egy otthon elvégezhető székletvérvizsgálat, az ehhez szükséges mintavételi csomagot a házi orvos lehet átvenni. Ha negatív az eredmény, akkor nincs további teendő, ha viszont nem negatív, akkor további vizsgálatokra küldik a pácienseket. További információkat a város közösségi oldalán találnak. Újabb utakat korszerűsítettek Genesdiáson, elkészült a határutca és a határköz aszfaltozása is, ezzel pedig befejeződött egy önkormányzati beruházás, erről számolt be a közösségi oldalán a nagyközség. A beruházás keretében ugyanis korábban a Bartók Béla, az Erdős

0: A Margaréta és a Festetics utca felújítása is megvalósult. Az utak fejlesztésére a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város, összesen 27 millió forintot, amit az önkormányzat további 2,5 millió forinttal egészített ki. Megkezdődött a forgalomlassító küszöbök átépítése Zalaszentgróton a Platán téren. A munkálatok várhatóan jövő héten keddig tartanak majd, addig arra kéri az önkormányzat az autósokat, hogy ne parkoljanak a küszöbök előtt és után 8 méteres távolságon belül, ez olvasható a város közösségi oldalán. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, viszont sok településen még ma is felelevenítik a régi szokást az ősz folyamán. Gyanúr Szilvia néprajzkutatót kérdeztük arról, hogy hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
1: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat, ilyenkor viszik a szőlőharangot, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul. Nagyon fontos, hogy most is vidám ünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szület az a lezárása a szezonnak.
0: Hétvégén nem kellenek az esernyők, ma estig Zalavár megyében mindenhol kisüt majd a nap, és bár még lehetnek felhők az égen, de záporok nem áztatnak minket, a szél viszont sok felé megerősödik. Nem lesz kánikula, csak 20-22 fokig melegszik a levegő, éjszaka pedig 10-12 fok valószínű. A mostani előrejelzések szerint holnap is ugyanilyen időben bízhatunk, hétfőn viszont újra jönnek az esők, aznap sok felé beborul majd az ég, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Hétfőn 22 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: De tudjátok, mi az a geogesszür? Jól mondom?
5: Mi? Várjál, ugye a geocaching az az, amikor kimész a természetbe, sétálgatsz, valaki elrejt valamit, koordinátád van, megtalálsz, örülsz.
4: Igen.
5: Igen.
4: Most egy magyar fiú ebbe világbajnok lett.
5: Hú, de jók vagyunk.
4: És gondoltam, hogy megnézem, hogy ez miről szól valójában. Debre Szabolcs lett ennek a sportágnak a világbajnoka.
5: Még egyszer, mi a sportág?
4: Geogesszor. Van egy R betű a végén, de nem tudom, ez mit jelent egyébként, vagy miért van az ott a végén. De hogy miről szól a dolog? Debre legyőzte Blinkit.
5: Isten, de nagy!
4: Legyőzte Blinkit.
5: Várjál, Debre a mi fiunk.
4: Debre a mi fiunk.
5: Oké, de ki a Ginkli?
6: Ginkli az korábbi világbajnok.
4: Korábbi világbajnok, aki bejutott a döntőbe. És... miről szól a játék? Ugye azt mondom, hogy e-sport, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy neked itt majd fociznod kell, vagy lövöldöznöd kell, vagy nyomkodod a konzolt.
6: Várjá, ne, bocsát, közben megérkezik, geogesszer.
4: Geogesszer, bocsánat. Jó, én ezt mondom, geogesszer.
5: A geocachingből, ha kiindulunk, akkor itt konzollal sétálsz az erdőben.
4: Nem erről van szó.
5: Nem. Vagy akkor otthon ülsz, és mint egy videójátékban sétálsz az erdőben.
4: Nem.
5: Erről sincs szó.
4: Valamit találnod kell, ugye, vagy ki kell találnod. És ez arról szól, ez egy játékból indult, ugye ugyanolyan e-játékból, vagy konzolos játékból, és világbajnokságot belőle megőrülsz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mutatnak neked egy valamilyen, hát térképbeli tájat, ami lehet sivatag, dombság, mert tököm tudja, hogy mi.
6: Egy street view.
4: Igen. Street view.
6: Street view. Tehát ugye járják ezek a Google-os autók a világot, és mindent lefotóznak.
4: Igen,
6: ugye?
4: Ez lehet utca, ez lehet földcsúszamlás, ez lehet egy fáspark. Neked pedig az a feladatod, figyelj, megőrülsz. Mondd meg, hogy hol van. Komolyan mondom, ez a világ, ez elment mellettünk, gyerekek.
5: De és mekkora részletet mutat?
4: Ott játszik Blinki. Figyeld, ott játszik Blinki. Blinkinek mutatnak Kanadából, Amerikából különböző részleteket, de a részletet úgy képzeld el, hogy egy utca. Egy tópart.
5: Hát, és már van szurkolótábor.
6: De nem, hogy szurkolótábor, hanem egy MVM dómnyi ember ott áll és csápol.
4: Felfoghatatlan a maga a játék. Ennyit tudtam levenni belőle így nagyon nagy vonalakban. És neked pedig Az a feladatod, hogy kitaláld, hogy ez hol van.
6: Na most nem ám úgy megy, hogy csak úgy rámondják, hanem hogy vannak apró kis jelek ezeken az utcaképeken, ami alapján be tudod azonosítani nagyjából a tájat.
5: Tehát mondjuk egy rendszám? Vagy?
6: Nem.
4: Na, igen, egy kanadai rendszám. Kanadai egy magyar rendszám, és akkor már Blaha-Lujzatér. Igen, ez egy ilyen, tulajdonképpen úgy lehet lefordítani, egy ilyen földrajzi online játék. Találd ki, hogy hol vagy a világban.
5: Állj, hát nézd már meg.
4: Csak muta, figyelj.
5: Egy repet mutat.
6: Egy balkanyar.
5: Balkanyar, két oldalt fák. Hát ez bárhol lehet.
4: Állj meg a képe. Itt a kép, állj meg. Figyelj. Neked van lehetőséged egy kicsit belemozogni valószínűleg.
6: De csak már a döntőben.
4: Mehetsz, mint a Google Street View-on, előre-hátra 50-50 métert, és meg kell mondanod, hogy egy balkanyar fákkal, oszlopokkal szerinted nagyjából hol van. Egészen durva, melyik országban, melyik városban, vagy éppen egészen pontosan melyik ponton jársz. Hol kell? Figyelned kell az útburkolati jelzéseket, figyelned kell a
5: táblákat, segít,
4: a növényzetet, az építészetet, a villanyoszlopokat, melyik oldalon közlekednek, azt is meg tudod nézni, de ezen nincs semmi, csak egy nyomvat madár. Nincs,
6: ez egy rohadt két oldalon. Fák, egy aszfalt. Ennyi. Nincsenek semmilyen tájékozódási pont.
4: Semmi.
6: Nincsen.
4: Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy, fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van?
6: Mondjuk az Eiffel-torony a háttérben kicsit árulkodó.
4: Az Eiffel-torony háttérben viszonylag nagy segítségért. A Notre-Dame azért nagyon nagy segítség.
5: Ez teljesen beteg gyerekek.
6: Igen. Ezek az emberek egész nap ülnek és Street View felvételeket nézegetnek, és akkor így megtanulják.
4: Hogy készülsz erre föl? Mennyit kell ehhez Google Street View képeket nézned? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
6: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
4: Egyáltalán miért játszol ilyet?
5: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
4: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
5: Oda nézd, hát megy előre.
4: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehet, és ugye nyilván, ha fölbukkan valami a szítjúképen, akkor te ott tudsz magadnak egy kicsit valamilyen infót összeszedni.
5: Na hát például, ha van már felirat, akkor tudod, hogy mi a nyelvterület.
4: Hát ha van felirat.
5: De ott találta az egyik izék, lement ott, nézd meg, nézi az izétáblát.
4: Tehát a kérdés, hogy ugye mennyit mehetsz előre, mennyit mehetsz hátra, nem tudom pontosan a szabályokat, de hogy azért így Google Maps térkép alapján...
5: Leszórakoz, oda néz, leteszi a pontot, hogy melyik kanyar.
4: Melyik kanyar? És leteszed, hogy Ecuador-Kolumbia közepén, valahol az Ecuador-Kolumbiai határon, van egyébként az óceán mellett, kicsit közelebb az ecuadori részhez, mint a kolumbiai határoz, és te leszúrod oda. Mennyi idő alatt szúrnád le te oda a képet,
5: hát Feri? Soha az életben! Viccelsz!
6: és aki közelebb van, és nézd meg ilyen pár száz métert.
4: Minél közelebb vagy, ugye annál többet kapsz, hihetetlen hype a döntőben, iszonyatosan sok ember, stadionban állnak az emberek, és drukkolnak annak egyébként, hogy Blinky megnyerje mondjuk az elődöntőt.
6: Vagy
4: és
6: Debre, ugye?
4: Tessék?
6: Hallod, ha
4: vagy Debre. És ebben lett egy magyar világbajnokunk.
6: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek. Ezek mit csinálnak?
4: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Igen. Igen. Oké, tessék, milyen jeleket néznétek? Oké, most ne nézzétek, mit tudsz nézni?
5: Növényzet az első, mert azzal már körülbelül tudod, hogy észak, dél van, sivatag, nincs sivatag.
6: Na, de ha pálmafát látok, akkor abból mit? Hát itt növényeket lehet, pálmafát látok.
5: Hát, hogy például Észak-Amerika, Kanadában nem keresgélsz.
6: Valószínű.
4: Oké. Na, de egész Ázsiában tele lehet minden pálmafával. Mondjuk, tehát Indonéziától, Tájföldön keresztül. Oké, mit nézel még? Most leülünk hárman Blinkivel döntőzni. Tessék, Júli, mit figyelsz?
5: Hát megütöm Blinkit.
6: Van-e az útszélén Fornett is? És ott van-e Balázs? Mert akkor London.
4: Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
5: Hát,
4: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, vagy jobb vagy baloldal, de fél világ nincs... jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül
5: nincs
4: ki belőle.
5: Semmit nem
4: felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
5: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző, tehát hogy milyen városok vannak föltint.
4: Az már nagy segítség, ha látok egy, mit tudom, egy koszamui tábla, Tájföld, koszamui.
5: Igen, de valószínűleg azért nem a koszamui van kiírva, hanem valami abszolút jellegtelen kicsváros táblát látsz.
6: Figyelj, nagyon durva, azt írja a cikk, hogy pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
4: Felfoghatatlan.
6: Hogy néznek ki Namíbiában az útjelző táblák. Tehát, hogy tehát minden országnak megvan a saját apró jellegzetessége, sok kis apró jel, és akkor ennek alapján tudod összetenni, hogy
4: hol Namíbiában valószínűleg a zebra, most nem azért, mert hogy ott zebra
6: a
4: van,
6: szexik.
4: Hanem...
6: Nem,
4: a zebra, nem,
6: és az a láthajtasz.
4: Tehát nem egy kék tábla, fehér csíkokkal, fekete emberrel, ami nálunk. Tehát, hogy valószínűleg tök más, akkor tök más a zebra, igen. És azt mondják, hogy olyanokat is néznek, hogy például felnéznek az égre, és hogy áll a nap, vagy hogy honnan jön a fény, mert ott tudod az északi vagy a déli féltekét. Tehát, hogy megnézi a napnak az állását, és akkor az északi féltekén vagy a déli féltekén. Ha a nap északon van, akkor a déli féltekén jársz, Ausztrália, Dél-Amerika. Ha a másik oldalon, akkor a másik északi féltekén. Aha.
6: Én mondjuk...
4: Szerintem beadnának nekünk. Mi most kapnánk egy ilyen képet? Kivennénk a döntőbe. Vegyék egy képet a döntőből, Zsűl.
6: Nem tudom, mit csinálj. Budapest egyetlen pontja, de egy nagyon jellegzetesre. Tegyél már ki minket.
4: A Lánchídon. Azért csak megmondanak, érted? De ugye, egy blinki játszik, hogy nem tudom hova. Álljunk már meg egy pillanatra. Te tudnád, hogy az a kenyai, a szenegáli rész, a brazília, az afrikai vagy az ausztráliai részre menni? Fél, megőrülsz, hogy ezt hogy csinálják.
6: Az argentin benzinkutak színvilága is egészen eltérő. Úgyhogy ezt így tudhatják.
4: Valószínűleg, ha éveket töltesz ezzel, és nem is utazol, akkor azért valami megmarad a Street View-n keresztül. Tehát például ilyenek tényleg, hogy néznek ki a dél-amerikai benzinkutak. Tök jellegzetesek, voltam többször forgatni, nem tudod semmivel összehasonlítani, se az észak-amerikai, se az európai benzinkutakkal. De azért egy pálmafáról én azért nagyon nagy bajba lennék. Nem? Tehát hogy azért arról nem mondod meg. És ebből van világbajnokság, és ezt megnyert egy magyar csávó. Hát nem mondd, hogy nem hívjuk őt föl a héten.
6: Hát
4: nem beszélünk vele.
5: És hívjuk ki.
4: Igen.
5: Azt is nézik, hogy milyen antenna árnyéka van a Street View autónak, mert abból is tudod, hogy merről süt a nap. Beteg.
4: Mit néznek?
5: Hát ugyanez, mint amit mondta, hogy fölnézel, hogy merről van a nap.
4: Ja, és ő ránéz az autóra látja az árnyékot.
5: Ha néz, és akkor abból rakja össze.
4: De milyen kicsi szeletét ismered a világnak, abban az univerzumban, amiben te mozogsz. Én akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban. És nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek.
6: Ti nézitek egyébként, hogyha nem tudom, bárhova el kell mennetek, akkor rákerestek.
4: Soha.
6: A Street View-t.
4: Életemben nem kerestem még Street View-ra. Soha.
5: Mivel én szervezem a túráinkat, én végig szoktam nézni.
4: Ha motorozok, megyek a Feri után.
5: Ugye, tehát, hogy itt azért...
4: Ha nyaralok, megyek a család után.
5: Igen.
6: Valaki menjen elől, az a lényeg.
4: Gyerekek biztos tudják, hogy merre kell menni, megyünk utánuk. Balatonon már a fix helyeket megtalálom, tehát igazából nem. Azért templomokat is néznek, mert az is sok mindent elárul, hogy milyen földrészen vannak. Figyelj, megőrülsz.
5: Talajszíne, forgalom, iránya, növényzet. Ilyen. Ezt egyébként egy csomóan játsszák gyerekek, csak mi vagy?
4: Felfoghatatlan népszerű. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
6: Hát hogy ez most mindenki van égve.
4: Ezt megmondanád, hogy ez a magyar alföld.
6: Most kimegyek az alföldre, én azt mondom, hogy ez valami sztyeppe valahol, Üzbegisztánban. Hát mit mondasz meg? Hát minden sárga ki van égve. Hát ez mitől magyar?
4: Most tessék ott egy kép. Na tessék, ott van jobbra egy kép, ugye? Tehát oké, látjuk nagyjából, hogy hol. Tehát látok egy korlátot, látok egy esőerdőszerű valamit, látok jobbra zöld felületet, és látok nagyon messze ott valami jobboldali táblát, ami lehet, hogy elindítom a videót, még egy kicsit bele tudok nagyítani. És látok egy piros autót. Na
5: ebből
4: hát legyél okos. Ebből mondd már meg, hogy ez Ekvádor, és nem tudom, Kolumbia határán valami.
6: Akkor szedjük össze a nagyon jellegzetesen magyar felismerhető tájékozódási pontokat, jó, mint...
4: Sanyi fekszik a földön, balra.
6: Ha rész egy darabig, biztos találsz egy nemzeti dohányboltot.
4: Van egy nemzeti dohánybolt, azonnal tudod. Józsi eldobva a biciklét, fekszik az árokban, tudod, hogy Békés megyében vagy Újkígyós környékén, disznóvágás januárban. Sanyi már nagyon fekszik Lacival az árokban. Van egy nemzeti dohánybolt.
6: Van egy nemzeti dohányboltot, egy félig kész építkezés.
4: Ott van egy presszó.
5: Útépítésnél lapátra támaszkodó munkás.
4: Tökéletes
5: segít.
4: Abszolút Magyarország. 70 kilométerig csak mész a Street View lezárt autópálya. Tudod, hogy ez sehol nincs. Tudod, hogy az M1-esen vagy, és tudod, hogy megérkeztél.
6: Indokolatlan műemlékek. Kilátok és egyebek.
4: Igen. Rengeteg olyan kilátót látsz, amiről nem látni semmit, bemész az erdőbe, és igen, és nagyon magas kilátó. Tessék, itt a Béke utca. Hát nem mondd meg a magyarot. Hát most...
5: utána.
4: Jules megnyitotta a Béke utcát, nem tudom milyen településen. Hát mennyire magyar? Hát nézd meg,
5: jó,
4: azt
5: menjünk
4: a
5: más, Jules, menjünk. Menj előre. Tehát felejtsük el, hogy a Béke utcában vagyunk. Mi igen. Az első jel, ami az alapján a... elkezdesz tájékozódni? Ja. Kelet-Magyarország.
6: A muskátlik az ablakban.
4: Ez abszolút Kelet-Magyarország.
5: Menjél.
4: Gáz bevezetett. Ott a néni van.
5: Gyere vissza! Arról hát, ha fölismerjük.
4: Gyere vissza. Hát ránézésre megmondod. Hát,
5: oké, tehát Kelet-Magyarország, de az még mindig nagy. Ezek 30 méteres pontossággal találják meg.
4: Hát mondjuk, ha a nénit nem ismered ott abban a zöld kabátban konkrétan. De hogy találja meg 30 kilométer vagy 30 méter?
5: 30 méteres pontosság.
6: Nem.
5: Láttátok az előbb a világbajnoki döntőben a guatemalai kanyarba egymás mellé tették 50 méterre
6: ott
5: a pontot.
6: Ott a dohány volt.
4: Ott a dohány volt.
6: Mondtam én.
4: Lottózó nemzeti dohány volt.
5: Magyarország. Ez biztos.
4: Igen, és a csávó áll előtte teljesen jellegzetesen felöltöző. Egy iszonyat telefon nyomkodva, egy iszonyatos jó bringával.
6: Szerintem olyan is, azt is érdemes keresni, hogy például, hogy ez a beruházás az Európai Unió megbízásából ennyi és ennyi milliárd befektetésre,
5: olyat is biztos, közelebb. Igen. Tehát a magyarországok csak egy várost mondjatok, vagy egy falut.
4: Fogalmad nincs, hogy ez most mi? Meg hát, tudnád mondani, hogy ez utcán keresztül, ez most.
6: Szerintem
4: tudom.
6: Ez Hajdunánás.
4: Hajdunánás, oké, tessék, jó, oké. Ez elmondom neked, a Jász Nagykun valami, és egyébként a Szolnokon a Béke utca. Le tudnád tenni 30 méteres különbséggel?
6: Hát Szolnokot sem tudom, hogy hol van.
4: Érted? Ha most eléd raknak egy térképet, meg tudnád mondani vaktérképet, pontosan, ahol van Szolnok. Érted? Ezek 30 méteres pontosságban megmondják, hogy a guatemalai, nem tudom, kolumbiai, ekvádori határon van az a balkanyar. Azért ebben hány év van?
6: Én ennek a játéknak az evolúciójára lennék kíváncsi, hogy ez hogy lett ekkora hype? Hogy indult egyáltalán? Nyilván vannak emberek, akik így nézegetik a Street View-kat, de akkor összejöttek egyszer egy ilyen Facebook csoportba, és rájöttek,
4: elkezdtek
6: hogy sokan
4: játszani,
6: vannak.
4: Igen.
6: És a játék az attól lesz izgalmas, hogy ki tudja előbb lerakni a kis izéjét, a kis
4: hogy ki van közelebb, igen. Hát vakon vagyunk, gyerekek.
5: Keressük azokat, amik segítenek, tehát még nem menj előre, mert például...
6: Volt egy kék kuka.
5: Ott a kék kuka.
4: Ez valószínűleg nekik jelek.
5: Ez neki jel, hogy ma, tudod, hogy mondjuk Magyarországon, meg egy csomó, nincs ilyen kék kuka, tehát kizársz egy csomó mindent.
4: Láttál már ilyet, tudod, hogy ez melyik országban, melyik kontinensen van. De igen? Mi nem láttunk ilyen kék kukát.
6: Van tehát, egy lámpaoszlopunk, aminek az alja le van festve zöldre.
4: Zöldre, igen, az is lehet egy jel. Az útfelfestés szintén lehet egy jel, hogy hát még ilyen sárga, feketét azért Amerikában, Dél-Amerikában sok helyen látsz, tehát azért ez nem egy szokatlan útjelzés. Látsz még egyébként épületeket, és látsz egy fát. Ők fognak egy kis gombostűt, és 30 méterre leszúrják a világatlaszon a térképen, hogy ez az utca, ez hol van. Nem az országot találja meg, hanem leszúrja oda, ahol ez az utca van.
6: És van ott egy tábla, hogy Welcome to Albania, az lehet, hogy
4: kicsit segít. Tessék, mindenki tippelhet egyet. Legalább, tessék, egy földrészt tudsz tippelni. Ausztrália, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika. Mit tippelsz?
6: Ez szerintem Amerika, Egyesült Államok.
4: Egyesült Államokban van, oké?
5: Biztos, hogy Dél-Amerika.
4: Dél-Amerikát
5: növényzet,
4: mondod?
5: Növényzet, Dél-Amerika.
4: Dél-Amerika, jó. Én azt mondom, hogy ott van, mondjuk, várjál, oké, legyen Dél-Amerika, mondj egy országot.
5: Jó, van már.
4: Én azt mondom, hogy Ekvádor, tessék.
5: Nem.
4: Mit mondasz?
5: Argentína.
4: Argentína, szúr le a térképet. Megnyitod a térképet, leszúrod, és megmondja neked, hogy hol van pontosan. Ott van, szúr le valóva, teljesen mindegy.
5: Följebb, Gyula, hát. Édes Istenem.
6: Még. Előre.
5: Jó.
4: A döntőben konkrétan az volt, hogy volt olyan, amit ugye, amiről beszéltünk, hogy 30-50 méterrel egymás mellé szúrt a két döntős.
5: 50 méterre,
4: érted? 50 méterre az egész világon. Milyen színű a felezővonal, azt is lehetne tudni. Na, hol volt Jules? Mi a megoldás?
5: Tessék, Limában volt! Nézd már! Hello! Hát ott jártunk a közelébe, tesa, mind a ketten.
4: Jules letette
5: Paraguayba szúrta le. Gyula.
4: Onnan még átmész Bolívián, Perúban, és megérkezel Limára az óceánparban. De legalább Dél-Amerikát tudtuk.
5: Egy 3000 kilométerre vagyunk. Nem volt rossz. Az 50 méteres tájathoz képest, a miénk, mondom, vagy 2000
6: kilométer. Határon belül.
4: Mennyit kell ehhez játszanod, hogy megnyerjél egy ilyen világbajnokságot? Hány évet, órát, napot kell eltöltened a gép előtt? Én azért inkább utazom, megmondom őszintén. Tehát biztos jó, hogy ez a magyar srác megnyerte, de azért szívesebben utazom.
6: Azt láttátok egyébként, hogy mivel nyert? Tehát, hogy mi volt a döntőkép?
4: Nem, mivel nyerte meg?
6: Belarus. Belarusia. Egy puszta.
4: És megmondta?
6: A nagy büdös.
4: Egy pusztáról kellett sem, megmondani? Nem, de ott milyen metajelek vannak? Vagy ott mi van a pusztában?
6: A nagy büdös pusztá.
4: És a pusztában megmondta, hogy
6: Hogy az Belorusszia.
4: Hogy az Belorusszia. Hogy... Aha. Oké, most helyezd föl a térképre Belorussziát, tessék.
5: Tessék, hova teszed?
4: Hova teszem? Na, most csak azt, hogy Belorusszia. Tessék, egy van térképet. Ő megmondta, hogy a Belorusszián lát egy sztyeppét, vagy egy valamilyen. Oké, tedd föl Belorussziát. Mik határolják? Hol van? Hova teszed?
6: Hát úgy elindulok. Megállok az első molkutnál, és veszek egy
4: hordogot. Lemegyek a Bakcsomó partigot, veszem egy hordogot. Elindulok az M1-em héten, de nem az M1-esen megyek, mert ott akkor dugó van.
6: Kell-e útlevél? Az a kérdésem.
4: Ugye? Na, tehát, hogy ugye, hogy hova teszed? Na, hova teszed nagyjából Belorussziát?
6: Hát valahova oda, ne, hát ott Fehér Oroszország környékére.
4: Az jó helyre teszed.
5: Mert hogy ugyanaz.
4: Igen, az jó helyet teszed, Fehér Oroszország. Teljesen tiltott vagy elérhetetlen országok: Észak-Korea, Kína, ugye nem engednek be igazából senkit, Irán és Szíria, itt ugye politikai okok, és Fehér Oroszország, Belarus, szintén elérhetetlen, nem engedélyezik a Google-nak a felvételek készítését. Azt. Mi vagyunk az az ország, ahol a legtöbb fekvő ember van az árokparton? Szerintem
6: nem.
4: Vagy tőlünk keletebbre még azért egy kicsit keményebben űzik ezt a dolgot. Ugye egyszer volt egy olyan adásunk, hogy összeszedtük, hogy hány fekvő ember van a legjobbakat, és kiderült, hogy négyzetméterenként legalább 4 ember fekszik Kelet-Magyarországon az árokparton, ami le van fotózva a Google Street View-be.
6: Olyan kíváncsi lennék, hogy vajon hány ilyen fotón, mondjuk családi fotón, vagy véletlenül benne, tudod, a háttérben.
4: Szerintem nagyon sok lebukás, nagyon sok szeretői fotó, nagyon sok ingatlanba való betekintés. Tehát oké, hogy kitakarják az arcokat, de hogy adott ez már okot egy csomó mindenre szerintem. Hogy te valami olyat megláttál a Street View-n, vagy belenéztél, vagy bűncselekményt követtek el éppen.
5: Azt a hallgatók el is küldték, nem emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy egy autó motorház tetején van akció, és a Google autó elment mellette, fölvette és megvan.
4: És kiblőrözték az arcokat, de ott szexelnek a motorház tetején.
5: Azt ti küldtétek, hallgatók, dobjam át valaki, aki
4: és ez Magyarországon van, hol máshol,
6: nem? Nem így.
4: Hol máshol, nem mint egy Magyarországon.
6: Az a baj, hogy ha tudnám, hogy merre jár, illetve ha az emberek tudnák, hogy merre járnak, akkor biztos, hogy kiállnának ilyen kis happeningekkel, nem? Hogy rákerüljenek. Ez még izgalmasabb legyen az egész.
4: Lehet rögni a srácon egyébként, de két csaj ugrott a nyakába az eredményhirdetés után.
5: Hoppá!
4: Hoppácska!
5: Hol az eredményhirdetés? Nézzük a csajok.
4: Hoppácska! Egy maffia főnököt így fogtak el a Google Street View segítségével, igen. Imádom, hogy olyan boomerként rá tudtok csodálkozni, hogy nem mindenki extrovertált, és nem mindenkinek az az élete kikapcsolódása, hogy folyton mászkál mindenhova.
5: Nekünk elég, ha ülünk otthon.
4: Igen, Antek írja, leszólva bennünket, hogy mi még azon analóg dolgot képviseljük, hogyha el akarunk valahol menni, akkor fölülünk a repülőre, és elmászkálunk oda. Igen, Antek már egy kicsit más.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sikeres szezon zártak a strandokon működő bűnmegelőzési irodák, elkezdődött a 20. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál, napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos a vakcina, arról Tóth Icó, a Májba Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Rendőrök és diákok vigyáztak nyáron a fürdőzők biztonságára a zalakarosi és a keszthelyi városi strandon. Bűnmegelőzési iroda működött a strandok területén, ahol az egyenruhások csaknem 100 közép- és főiskolással együtt járőröztek. Ezt mondta rádiónknak Tóth László rendőr alezredes, a Zalavár megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, aki hozzátette azt is, hogy sikeres szezont zártak, ugyanis csak egy lopás történt a keszthelyi strandon.
3: A diákok többek között figyeltek arra, hogy nem hagytak-e értéket a különböző járművekben. Emellett strandok biztonságára is felügyeltek, hátrahagyott értékeket figyelték. Előfordult, hogy elkeveredett kisgyereket juttattak vissza a szüleihez, és számos információval segítették az ide látogató turistákat és vendégeket.
1: Még ma is tart a jubileumi Bor és Dödölle Fesztivál. Az Erzsébet téren a főúton és az 56-os emlékkertben koncertek, hagyományőrző és családi programok, gasztronómiai élmények és vásári forgatag várja a látogatókat, írja a polgármester a közösségi oldalán. Horváth Jácint posztja szerint ma tartják a hagyományos Dödölle és táj jellegű ételek főzőversenyét, ahol idén 25 csapat finomságait lehet megkóstolni. A nagy színpadon pedig többek között a Csíkzenekar és a Besodrom lép majd fel, de helyi zenészek és táncosok is bemutatkoznak. A fesztivál miatt terelt útvonalon közlekednek a helyi és helyközi járatok, ezért indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak. Egyelőre eltehetjük az esernyőket, elhagyta térségünket a csapadékzóna, így estig bár lehetnek még felhők az égen, de újabb esőre már nem kell számítani, és a nap is kisüt majd. A szél sokfelé megélénkül, és csak 20-22 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-12 fokot mérhetünk majd. Holnap is száraz napos időben bízhatunk, és 21-23 fokig melegszik majd a levegő, hétfőn pedig újra beborul az ég, és helyenként záporok, zivatarok áztathatnak minket. Hétfőn is 21-22 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelent-e?
1: Felkészültek, úgyse, mi lehet az?
0: Mi lehet az?
1: Személyes igényjának a
0: kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
1: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
2: soft launch.
1: Mi az a soft launch? Ezzel a szóval, mert launch. Hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch.
2: Soft launch.
0: Soft launch.
2: Hát ez volt régen a
0: hard
2: launch.
0: Igen, Balázsi Gyula új lesz, ez a soft launch.
2: Most már softba megy.
1: Én annyit tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókára.
0: Hard launch után elmész a soft launchba. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
1: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel védre, hanem vagy már.
0: Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
1: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó nyomon vagy, ez a soft launch.
1: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, például, igen, fölemel a középségedet, és így szépen kiűzött. Nem soft launcholtatok
2: ne,
0: még.
2: Nem, ahonnan lehet, jövök. Hogy soft launcholtunk, csak nem tudjuk.
1: Igen, ahonnan jövök, nem szokták mutogatni a soft launchokat.
0: Kemény környékről jöttök ti onnan jobb oldalról, ott nem soft launcholnak, vagy ha már soft launcholnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Gézát.
2: Már túl vele járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
2: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze.
1: Nem tegelik be Gézát,
0: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét. De most megjelenik egy olvasó szemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító.
1: Szilveszter azt írja, de a soft launch az a hasmerést jelenti.
0: Igen, soft launch az a hasmerést. Szóval a soft launch azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te az új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
1: Nem lehet, hogy az, hogy azt érzed, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnám.
0: Igen, annyira jó lenne. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így soft launcholjuk a párunkat.
2: És mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotózod szarás közben.
2: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
1: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
1: Egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
1: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
2: Hogy Géza szép.
0: Nem.
2: Szép, de aztán kiderül, hogy nem.
0: Igen, aztán kiderül,
1: hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
1: Nem, no. Az van, az, hogy a Star Wars...
0: Star Wars? Szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
1: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szerintem a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen? Tessék, mi a leginkább jó soft launch kép? Te most egy soft launch-os helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel soft launcholsz? Tessék.
1: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, hogy milyen ruhában ülsz rá, vagy kiül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunch-ba vagy ezzel
1: jó,
0: a helyemat.
1: Jó, okay. De ez már mi lett, de egy macska van.
0: Oké, okay. Azt mondják, valaki azt, hogy kiraknap ide a parókáját.
2: Beszélgő szívgyógyszerét, nem?
0: Igen, szívgyógyszerét és a parókáját, hogy nyúlálj!
2: Nem nyúlálj. Nekem!
0: Igen,
1: az ilyen szekrényed, az ilyen szekrényed Pepi, csak így finoman így adobba.
0: Van egy kis Pepi-eid,
1: ez nagyon szoft.
0: Egy paróka és egy ilyen szekrény, ez elárulja, hogy...
1: Ez egy bársonylancs.
0: Igen, bársonylancs, az hozol egy parókát. Jó, tetszik, paróka, nem rossz ötlet. Oké, mit lehet még kitenni, ami szoft lancs?
2: Bepárásodott autószélvédő a két lábnyommal.
0: Aha, ez is mutat valamit. Mondják, ez már erősebb, mint a soft launch, mert itt már az előre haladott állapodó vagytok.
2: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
1: De igen. Nem szerint, hogy elgázoltál valakit.
2: Ez egy mezitláb volt.
1: Vagy bárkocsot volt, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Kürtöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft launch.
1: Jó, és jön akkor, hogyha a spájzajtó, spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, és ott áll a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. Aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
1: At eternity, és alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity. És ott áll, mint egy ilyen szatír.
1: Igen,
0: nem?
1: Igen. Aha. Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak még ki sokan. Aranyérkenőcs, vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre, az is mutatja, hogy soft launcholsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
1: Vagy két, figyelj, én találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen.
1: És de az egyikén van egy szőrszál.
0: Hullik a szőre?
1: Hát, mert kopaszolni.
0: Tehát kés kreatinos pohár?
1: Két kreatinos
0: pohár. Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
1: Vagy.
0: Hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szant, igen. Jó?
1: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
1: Összeagódott a ciklusunk.
0: Oké, felhajtott WC-deszka, nő vagy, soft launcholsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, soft launcholtál?
2: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz.
2: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz, ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
2: Itt a meg a hurka, a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Na. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi, fürdőszobában vannak jó soft launch jelenetek, nem?
1: Abszolút.
0: Ott azért meg
2: hát
0: tudod...
2: Hát ott a két fogkefe.
0: A fogkefe is például egy soft launch jelenet.
1: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De az a nagy szoba közepén.
1: Nem, a fürdőszobában.
2: Nem visszük ki.
1: Én azért ott hagyva. Te ott állsz, fotózz a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
1: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek női lábak, oké?
1: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
1: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen
0: összegyűjtő, hogy ott van a pasi.
1: Igen.
0: Aha. Szerintem soft launch.
1: Tettél valamit, amit nem akartak most, de
0: igen,
1: most már mindegy.
0: De megtetted neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána, ha esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
1: És csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt is szokla, úgy is van szokla, így van.
1: Igen, és akkor...
0: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így van.
1: Ahelyett, hogy fognál lenni, a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
2: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó,
2: sajnos,
0: egy kicsit, de legalább van egy új
1: kapcsolat.
2: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felném, na jó, de akkor már kölcsön adtad neki a kocsit, már elvitte, és lepatkázod a izjén. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát
1: az
0: a női
1: vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
1: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
1: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki már évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
1: Jaj, de felvágós vagy, Kati! Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
1: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásba fonódnak, így a lábaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft launch kép.
1: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
1: Meg a faszig úgy szokták soft launcholni az asszonykákat, hogy hátulról egy sziluett, meg tavernákban tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: Pista, már azt a nyambat kirozt. Félpanzion vagyunk a szállodában, és tudsz enni.
1: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és tudod, végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ez a tök jó videó.
1: Fölgyorsítva
0: leszel, beszalad a resortba, beugrik a medencébe, és igen.
1: Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: benzinautóba dízeles tankolás, nekünk hát, férfiaknak megvan, soft launch, nem? Tehát az
2: de
0: nem mutatja egyből.
2: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin megkihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt. Frontin meg kiillott hajfotó. Gyerekek, örülök, hogy Zsűl is akar valamit mondani.
3: Fürdőszobából való kiszorulás férfiak.
2: De hogy csak állsz, igen, a fürdőszobában.
1: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
0: Nem csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
1: Tere már vissza!
0: Ennek az ötlete volt a csia mag. Megint túltoltam. Jó, a gyerekek, örülök, hogy megismertettelek ezzel benneteket.
1: Lehet még egy proszekó mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
1: Igen. Férfi. Egy férfi jött a ház.
0: Férfi van a háza. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó,
1: úgy, tudjuk hogy... már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy, hogy ezt kivívja, mikor te geltett be.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
2: Minden nap volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
1: De Miller rajzott
2: neked egy izében. Persze.
0: Igen.
1: A baszilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
2: És 3 hétig tartott az előhívás.
0: 3 hét múlva kaptál már képen, nem tudott soft launcholni, még nem volt közösségi média.
1: 3 hétig faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
2: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő, hogy milyen bizonytalanok lettünk.
1: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még. Ő az. Szerintem 2004-5 környékén.
1: De mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és a közök megírták.
0: Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
1: A soft launch csak egy csengőhang volt.
0: Igen, polifonikus csengőhang a TVR 7-ből, érted? Igen. Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
1: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
1: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk a sár. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párommal is akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
1: De közben láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt vannak.
0: Szerintem inkább igen. Ez volt a menete. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholt.
2: Nem volt hol.
1: Ez a hardcore launch volt akkor.
2: De azok még lenne... kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez való, egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
1: Hadd mutassam be nektek Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy...
2: Nem, kirak, mondom, ez van
0: hogy
2: benne,
0: a szakítasz, hogy... akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
2: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
2: Ennyi.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj, ami!

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Erke Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyár feelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék, 50. volt ugye

és aztán 43. helyen szólt Disturbed-től Sound of Silence Serial remixében. Blondissal folytatom most, aki egy riporter szerint nagyobb eséllyel földön kívüli, mint szőke. Annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében. Nem mostanában volt, manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval

0: 40. helyen Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble Again.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Tame Impalától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Fülüp szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhetők,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió Egyen 33. tőle az újdonsága Lovers on the Dance.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: and Saladari. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ez Siren, Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Anya, arra gondoltam, rendel...
8: Rendet raksz a szobádban?
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteit. Őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. A 28.

0: Rádió egy top 50. A 25.
1: A Repeat It, az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka. Ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csinálták, ebben teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life!

0: 22. Joe Corey, Be Alright. Lady Gaga az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk, most Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió Egy Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.

slágermegy. És még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Switch Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accentől a Don't Leave.

barátaim, Regál Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket!

0: Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1.
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 2018 óta vannak már slágerlistás dalai. A Golden Summer már majdnem a top 10-ben, ezen a héten a 13.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar.

nyerte az imént Hypatontól, Norma Jane Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magából a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die

igazi mai slágermeccs. A Top 50-ben minden héten itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei, és 2026-37. Hetén mutatnám akkor, hogy hogyan alakul az ősz elejének legjobb 10 dala.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs, a Top 50 után egy gyors közlekedési információ. Regitől jött az üzenet az M6-oson az új terelésről Pécs felé, ugye a 142-es kilométernél a Bonyhád csomópontnál. Itt a külső sáv és a leálló sáv, de a gyorsító sáv is zárva. Felhajtani viszont lehet az autópályára, de körültekintően. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ezután a Shawn Mendes dal után indítjuk a Daily Mixet, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kuplát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi,

0: Ez a 95.6 Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Daily Mix pedig elindult, nem is akármivel. Bibi Rex, a Faithless és a New Religion kezdett, most viszont egy picit lassabban folytatjuk, de nagyon nagy kedvenc továbbra is. Alex for an Ordinary az igazi mai slágerek között. Kellemes délutánt!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Remix. A Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix. 95.6 Rádió 1.

0: get the party lit.
1: Ez a 95.6 rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan előadó, aki alig másfél héten belül születésnapot ünnepel. 37 éves lesz Jason Derulo, akitől az egyik legnagyobb kedvencet hozom a Daily Mixben, ez a Take You Dancing, itt a Rádió 1-en.

Ez a 95.6 Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a déli mixen pedig Reg & Bone-ment hozom az egyik legnagyobb kedvencettől, a Human-nel, és ne felejtsük, továbbra is pörög a konténerjáték itt a Rádió 1-en, be lehet zsebelni a kulcsokat, és lehet nyerni egy gigantikus ajándékot, egy fullos konténer tel-is-tele ajándékokkal. Hát ez tavaly is szenzációs volt, és idén is az lesz, szóval figyeljük a műsort, és telefonáljuk, ha indul egy játék. Most viszont, ahogy ígértem, Reg & Bone-ment indul, az igazi mai slágere a Human, itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Maybe.

0: Ez a 95-6 rádió egy csak igazi mai sláger megy, én pedig a Daily Mix után is hozom a legnagyobb kedvenceket változatosan a következő órában. Készülök például Taylor Swift-tel, Shawn Mendes-zel, sőt Kelly Jepsen-nel is, a Call Me Maybe, nagy kedvenc, a kezdésem pedig a Hearst dalával a Purple Disco Machine indít. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója. Pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, mai sláger megy. 95-6

Ez a 95.6 Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy jó hétvégét, jó pihenést, jó lazítást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket továbbra is én hozom, és egy dolgot tutira megígérek, nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, változatosság viszont igen, mindjárt Zara Larssonnal és David Guettával, előtte viszont Accenttel, Esther Ava, Misha Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

Ez a 95-6 rádió egyik csak igazi mai sláger. Egyébként pedig Shawn Mendes, aki állítólag már ezerrel dolgozik az új albumán, amiben egy új énnyét fogjuk megismerni, ahogy ígérték. Hát hadd jöjjön! Most pedig két tó a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

jó ez a dal. Ez a 95.6 Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknak pedig vadi új játéka indul jövő héten. Ez lesz az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni, szóval nagyon figyeljünk rá. Hétfőn indul a játék most viszont, mert Gerix a fogyadásban itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam,
2: rendet raksz a szobádban,
1: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
2: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar petrezselyem gyökér kilója csak 599 forint, a karfiol darabja pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, ha csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van, na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhetünk. Lói, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is, a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Lói.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll, kérem távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, akkor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy látom, meg úgy hallom, hogy csörgünk. Halló!
1: Tibi vagyok, a játékot szeretem újra jelentkezni.
0: Tibi, nagyon korán érkeztél a játékba, ami legközelebb hétfő reggel lesz majd. De, szerint, de érzem benned a cheat, érzem benned, hogy megvan benned a konténerfaktor, ha létezik ilyen. Azt tudod, hogy az Atissal is lehet majd összefutni teljesen spontán véletlenül Budapesten. Mondom, hogy hol? 10 órakor, hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál.
1: Okay,
0: mit csinálsz egyébként? Mivel telik a hétvége?
1: Megyünk a szüleimhez, édesapámnak 80. születésnapja van,
0: neki
1: a torták.
0: Hát Isten éltesse, sokáig erőt, egészséget.
1: És pihenést azt meg majd.
0: Annak van most itt az ideje, meg a vidámságnak, te is egy vidám fickó vagy, úgyhogy Alex Kenji dalát neked is küldöm.
1: Hát van, szépen.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténerjáték. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek közt egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék hétköznap napközben itt a Rádió Egyen.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: A Rádió Egyen szinte mindjárt. Barátunk érkezik a Be Mine dalából, de előtte mindent megmutatok, amit a Rádió Egy konténer játékról feltétlenül tudni kell. Lehet jegyzetelni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a zenei óra is nagyon változatos lesz. Itt lesz az újdonsült anyuka. Hivatalosan ugye még nem erősítették meg a hírt, Lady Gaga, Mother Monster, új értelmet nyert az esetében a név, David Guetta, Taylor Swiftet is hozom, most pedig egy bársonyos férfi hang, Ray Dalton és a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

egyen csak igazi mai sláger megy, és ahogy már mondtam, korábban változatos ez a zenei óra is. Egy kis tropikal is belefér, azt hiszem. Ez az igazi nyári elektronikus zenei műfaj, mert jó pár évvel ezelőtt azzá vált, így hivatalosan, félhivatalosan. Most pedig a vénasszonyok nyara elkezdődött, mert hogy ez szeptember közepétől október első feléig tart hivatalosan. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor találják ki, hogy nem annyira PC ez a vénasszonyok nyara elnevezés, és nem tudom, éretnők szezonja, vagy milfek szeptemberre lesz valami új neve. Hozom a Chasing Paradise-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat, az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: 1 csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Kuki fog mixelni 2 órán át, mert hogy a Before Party Show az még Summer Edition, vénasszonyok nyara van, úgyhogy abszolút nyári az időszámítás még nálunk. A folytatásban pedig nem egy vénasszony, hanem fiatal férfi, Martin Garrix nem sokára.
1: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: 25 éves a Deichmann Magyarországon. De ki kapja az ajándékot? Persze, hogy a vásárlók. Most 25% kedvezményt adunk 9990 forint feletti vásárlás esetén a megjelölt sportmárkák termékeire. Keresd a Nike, Adidas, Skechers, Dorco és további megjelölt sportmárkák modelljeit üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: down really easily. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Érme egy kellemes szombat ma délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismert, és nagyon változatos lesz ez az óra is. Például hozom a DJ producer legendát, aki a héten ünnepelte volna a 37. születésnapját. Itt lesz Avicii, jön Miley, aki már nem Cyrus, csak Miley, és 2027-ben egy nagy Wembley arénás visszatérésre készül. Most pedig Ray, aki még Dalton is, de volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A rádió egy konténer játékra?
1: Igen.
0: Ami hétfő reggel folytatódik Balázséknál?
1: Aha. Akkor hát, hétfőn telefonálok.
0: Mindenképpen. Sokat próbálkoztál már?
1: A 300-at.
0: Ó, bízom benne, hogy beérik majd itt a sok munkagyümölcse. Hétfő reggel tudsz legközelebb játszani, és egyébként a helyszíni játékok is folytatódnak, ezt nem tudom, hogy erről tudtál-e.
1: Tudok, igen.
0: Ott leszel a helyszínen? Találkozol majd a tisztel?
1: Lehetséges, aha.
0: Na, hát köszönjük, hogy hétvégén is itt vagy velünk, és szurkolok neked is így ismeretlenül.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Balázs voltam. Szia, hello.
0: Na és hogy hol folytatódnak a helyszíni játékok hétfőn, 10 órakor Budapesten, a 8. kerületi kormányzatban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és most hiszem, hogy egy nagyon cuki hangüzenetet kaptam Csillától nemrég ezt.
1: Sziasztok! Csilla vagyok Budapestről. Vidám napsütéses őszi szombatot kívánok minden Rádió 1-et hallgatónak. Hallgassátok munkaközben, pihenéskor, ha rossz kedvetek van, ha boldogságért. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Csilla, én úgy képzelem, hogy otthon vagy, a nappaliban üvölt a rádió, egy bulizol rá, és nagyon jól teszed. Az igazi mai slágereket pedig most Purple Disco Machine-nel folytatjuk. Figyelj!

vagy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió Egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió Egy konténerhez.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ilyen pop klasszikusok, mint Rihanna és a Where Have You Been. Where Have You Been, Cookie? Hol jártál?
1: At home.
0: Mert hogy Cookie itt van már a stúdióban, mixelni is fog, 2 órán át Summer Edition, és kívánságműsor is lesz, ugye?
1: Mindent elmondtad, minek vagyok itt?
0: Ha mondjam,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk! A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Média, az egyik SMS-t szól. Hajrá, kapitán, szuper a műsor, közben az uralkodó és emberi, a barkába vagyok a vendégek. Üdv Jani, Niki, Balázs, Pál szerelő, Békés Csabáról, MTV, üdv a stábnak. A régóta nem írta nekem, bizony, visszatért. Ezután angolul, I have a song request, Blame by Calvin Harris for Niki, Niki Gabriela. Ez most nincs nálam az a szám, Calvin Harris, Blame, de legalább az üzenetet olvastam, és van egy szerelmes üzenetet, és

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Semmi. Nincsen. Blinky azonnal megmutat, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt, minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
3: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
2: Egyáltalán miért játszol ilyet?
4: Valószínűleg nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
2: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd már meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
4: Oda nézd, hát megy előre.
2: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
3: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
2: Ezek
3: mit csinálnak?
2: Lekapcsolom, azért érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni, egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
4: Hát,
2: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
4: Semmit.
2: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
4: Hát, az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
3: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
2: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
3: Hát hogy itt ez most mindenki van égve.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mi.

Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger, mely lennök fiúk. Bizony, vége a Before Party Show Summer Edition. De holnap újra mixerek nektek az igazi mai slágereket 17 órától, és természetesen ma este 20 órától érkezik a diszkusi csapat, utána World is Mine csapat, oké? Okay? Hamarosan élő kívánság

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the world.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, lányok, fiúk! A kívánság műsor elkezdődött, így van a mai első telefonaló. Jó estét kínálok! Halló, halló!
2: Ja, Kuki Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi?
2: Minden oké. Gondoltam, kérek egy zenét.
1: Gondoltad, kérsz egy zenét? Jó van, jól tetted. És kinek szeretnék különni, hogy gondoltad, kérsz egy zenét?
2: Hát akik ugyanúgy szeretnének zenét kérni, mint én.
1: Ja, jó, oké, rendben. Elég sokan vannak el, Istennek.
2: Na, hát akkor remélem mindenkinek egy kicsit tudunk jót tenni.
1: Jó van, oké. Üzenet lenne? Oké, szép üzenet volt. Jó.
2: Élvezzék.
1: Érezzék, jó, oké, rendben. Jó, köszönöm szépen a telefonáltál, kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszi, szia!
1: Hello, ez volt a legszebb üzenet, és köszönöm, mivel hallottam. Érkezik el újabb blond is, jaj, de jó, itt volt 2 vagy 3 hét ezelőtt, itt a stúdióban, mixelt nektek élőben. Nagyon jó fejcsajszí, ráadásul egy picit van magyar benne. Érkezik akkor a legújabb deltere, Lovers on the Dance Floor. Halljabb, Kukika, mi nincs be, blond is, itt vagy?
3: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óra ége van a túlsó végén, most két köszöntsünk.
2: Kívános, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hiányolom a napsütést meg a meleget.
1: Nem tudom, de itt Budapesten sütött a nap, már nem tudom merre vagy, hol vagy, Norvégiában, vagy Svédországban.
2: Esős idő van. Jó. Igen, de még az EU-n belül vagyok.
1: Oké, szuper. De akkor melyik részben rívsz minket? Legalább kicsit tudjunk, hol van az időjárás. Ja,
2: az északi oldalról, egy kicsit hidegebbről.
1: Oké, értettem. Na,
2: itt már föl kell venni a pufajkát. Na. De még rádió egy az van.
1: Jó, hála Istennek. Switch diszkók játszol tőlem, nagyon jó. Kinek szóljon?
2: Minden kirándulósnak.
1: Ah, azt csináltál ma?
2: Igen. Jó tesz egy kicsit.
1: Önök ez pont jó, mert...
2: a feszültséget.
1: Így van. Ráadásul, mikor valaki megkér a Lilután egy kicsit farát, ez pont jó, mert ez a szám címot Sleep Tonight, azaz aludni kell este. Szóval jó éjszakát kívánok.
2: Így van. Jó? Minden összevág. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm. Ciao, szia, jó ét. Érkezik nálunk elég újabb, tényleg Switch Disco, ott van mellett a Rehab szám fedeleg jut, a szám címe Sleep Tonight.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó, hogy fagyat esetleg vagy csisztok. A Vanatúsó végén most kit köszöntsünk. Haló, haló, haló.
2: Szia, Claudia vagyok.
1: Szerbusz, Claudia, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jó az a kis hétvégé, nem? Jól esik mindenkinek, ugye?
2: Persze, mindig jó a hétvége, igen.
1: Nem kell dolgozni.
2: Nem, így van.
1: Jó van. Nem mit szeretnék kenni tőlem?
2: Regálilinek a számát szeretném kérni.
1: Jó, a legújabb jó lesz?
2: Igen, igen, szuper.
1: Szuper. És akinek szeretnék küldeni?
2: A férjemnek szeretném küldeni. Most éppen főzök, és várom haza finom vacsorával.
1: Na, mit főzöl neki?
2: Most egy ilyen tepsis burgonyát készítek.
1: Szeretsz főzni?
2: Hát szeretek, igen, de inkább még csak próbálkozok, gyakorlok.
1: Jó van, ügyes vagy. Köszönöm szépen a telefonát, és jó, hogy vagy, hát kívánok nektek akkor, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao.
1: Érkezik egy újabb Regan Lili. Heal Me, ez a szemcém, itt a Rádió Egyen. Kukikám, indíts be.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az időre, a fiúkat én búcsúzom tőletek, nem menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 21-től érkezik Hugh Gary, mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper keremes hétvégét, jó pihit, vagy jó bulizás, vagy mindkettő együtt, buli után a pi. Búcsúzom Zara Lassonnál, a szám címe Lush Life Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diégó. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Semmi. Blinky azonnal megmondta, hogy hol vagy. Fogalmam nincs, hogy hol csinál. Minél több közelebb jársz a helyszínhez, le kell tűzned egy tűt. Minél közelebb jársz a helyszínhez, annál több pontot kapsz. Ezt érte meg egy magyar srác, és ebben lett világbajnok. Mi van? Hogy lett ez a srác világbajnok? Majd felhívjuk, megpróbálunk vele beszélni.
3: Egyáltalán miért csinálsz ilyet?
8: Egyáltalán miért játszol ilyet?
9: Valószínűleg ezeknek nem volt pénze kirándulni, nem volt pénze menni, és azzal fújta ki az orrát a dolognak, hogy elkezdte nézni a Street View képeket, hogy jaj, de szép ez is, az is, és onnantól kezdve már megvagy.
8: De honnan vagy meg? Tehát ennél a jobb kanyarnál honnan vagy meg? Hát mondd meg nekem, mennyire vagyunk mi lemaradva? Hogy vagy meg ennél a jobb kanyarnál?
9: Oda nézd, hát megy előre.
8: Mehetsz valamennyit, mehetsz előre vagy hátra, igen. Azt hiszem, amit a Júli mondta, hogy a döntőben már mehetsz. Ebben lett egy magyar világbajnokunk.
3: Én rossz helyen fordulok le Vekkerlén, és eltévedek.
8: Ezek
3: mit csinálnak?
8: Lekapcsolom azért, érted, neki megyek a falnak. Én néztem a döntőt, egy sima rögzített utcaképet láttak, arról kellett tippelni egy utcaképről. Oké, megnézed a rendszámot, nem látsz rendszámot. Megnézed az autókat, a típusát?
9: Hát,
8: megnézném a közlekedést, hogy melyik oldalon jobb parkolnak, jobb vagy baloldal, de fél világ jobb oldalon közlekedik, tehát semmi nem derül ki belőle.
9: Semmit nem segít.
8: Felfestéseket kell ismernem, az segít, hogy mondjuk Dél-Amerikában mások az útjelek, mint Amerikában máshogy festenek, más festéket használnak.
9: Az információs táblákat nézte itt mind a két versenyző.
3: Pontosan tudják ezek a versenyzők, hogy például hogy néznek ki a guatemalai útelválasztó jelek.
8: Akkor mindig arra jövök rá, hogy mennyi minden van még, amivel nem is találkoztunk. Mennyi játék, mennyi verseny, mennyi világban is. Nem tudtam, hogy ez létezik, hogy csávok leülnek és Street View képek alapján világbajnokságot rendeznek. Júlia, talajszínével tessék, mennyi ideig bíbelődnél a talajszínével?
3: Hát hogy ez most mindenki van égve.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
0: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello, hello, szavaz! Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja szombat este is, egy órán keresztül, Diszkósít 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai Pícsivel és Bárány Attilával.
12: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és ne felejtsétek, ma este szombathelyen a csapat, hiszen Diszkósít Legends lesz.
13: Ladies and gentlemen, madam and herman, messző hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai Pícs is itt leszek, egészen este 9-ig a 100%-osan megújult Diszkósít Radio Show-ban.
11: Mondjuk ez nem igaz, csak jövő héttől, mert 42 dal van beszerkesztve, de majd meglátjuk. Kezdjünk Alex Kenji felvételével, a Bambolival köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinő, diszkosita rádi, egyen bár egyetél a Mixel, itt van vagy PJ Shane, DJ Junior, és ma este nem csak itt, hanem majd élőben Szombathelyen is játszunk egymás után, han vagy PJ kezd, aztán utána én folytatom fél kettőtől, és utána érkezik 3 órára Bárány Attila.
1: Aki rendszeresen hallgatja az adást, hétfőtől kezdve kapott arról információt, hogy tényleg mennyire meg vagyunk újjóba, kevesebb dal lesz, ugyebár nem mondjuk annyit a fellépéseket, meg egy csomó újítás van egyébként.
2: Igen, meg egy csomó rikörrendet fogunk játszani. Jövő héttől.
0: Meg popdance-et diszkosít verzióba, olyat is fogunk csinálni.
2: Az lesz ilyen, igen, de most nem az jön. A Falls felvételét halljátok egyébként, ez egy 14-15 évvel ezelőtti dal. Deep House verzióban nagyot mentett, most én csináltam belőle egy biztonságot. A Late Night szólít a Rádió 1-en a diszkosítban az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárnettilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Máriák, Gujdók, Ibolyák, Irmák, Palomák és Tóbiások, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Herriet, Tóth Gézad, Diego Mazzola, Saska Istvánné, Margitka, Pete Csaba Rádió 1-ből, Bánfi Zsolt, Kránic Ildikó és Fazekas Gergő. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most nem zenei híre jönnék, de nem tudom, hogy láttátok le egy héten, hogy van egy ilyen aranyszínű új Cybercab, ez a neve.
0: Igen.
2: Ezt a bizonyos amerikai cég csinálja, a legjobb elektromos autókat csinálja. Nincs benne pedál, nincs benne kormány.
0: Teljesen automata.
2: Egyszerűen csak beülsz, beütött, hogy hova mész, és visz. És ez azért jó, mert hogyha nagy Isten mozgásodban korlátozott vagy, például zseniális szerintem, vagy hogyha egyszerűen csak bulisztál, és ugye nem tudsz vezetni, nem? Hiába van jogsid, akkor beülsz, és elvisz állva. Zseniális egyébként.
1: Ez a jövő. Ezt mondom, 10 év mire jó, csak közben szóltam.
0: Nekem abszolút jó, mert én beülök az autóba, és én egyből elalszom. Tehát én beülök, aztán tényleg elalszok.
1: Hát kérdés, hogy hova visz. Na menjünk tovább a heti dal premierrel. Kim Carnes érkezik, és a Bette Davis Eyes 2026-os Beats & Chemix-e itt a Rádió 1-en a Diszkosítben.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédiósa 3D-ben, de félőben DJ Junior-ral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én hamarosan érkezem majd Szlovákiába, illetve a Felvidékre, Komárnova, Castello nyitóbulián zenélek éjféltől, és aztán háromkor váltom majd DJ Junior-t, a szombathelyi diszkosi legendszer.
1: Én pedig megfertőzöm fertőzött elektronikus zenével, hiszen este 11-től évfélig játszom egy órán keresztül, majd a helyi városi napon, és onnan érkezek fél kettőre a diszkosítra, majd Hanvai PG-t váltva.
2: Én egyébként ma délután érkeztem vissza Észtországból, ahol lopva a diszkosi dumáját, észtosztoztam a világ legexkluzívabb szórakozó helyének létrehozásához. Erről videók majd kerülnek a TikTok csatornámra, tessék csekkolni. Ma este egyébként Nyírádon kezdek, és utána majd én kezdem a sort szombathelyen.
0: Most pedig megyünk tovább Kelisszel. Ez a Milkshake 2026-os Bissensi, amíg szét a rádió egyen a diszkosiban az igazi mai slágerek között.

0: Ez a Rádió 1-es is olyan a diszkosi rádiósó, Bárány Attila mixvel, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior is, és hát kérem szépen, még annyit akartunk mondani, hogy a szülinap érkezik az is, sőt, én most néztem itt a naptárt, nekem be van írva egy október 1-e. Én azt kérdezném, hogy van egy ilyen magánbuli, vagy valami ilyesmi, ami diszkosítás, és ide be van írva október 1-ére egyébként, hogy ebből lesz valami?
1: Semmit.
0: Tudunk erről valamit?
1: Az a céges buli, nem, ami tavaly is volt.
0: Igen, és ez ráadásul egy csütörtöki napra van beírva egyébként.
2: Hát figyelj, az én naptárom ezt nem mutatja, így jártál.
1: És azt tudod már, hogy a születésnapi diszkosít bulin kik fognak játszani?
2: Nem vagyok benne biztos.
1: És az be van írva a naptárban?
2: Az be van írva. Egyébként október 24-én lesz diszkosít Legends, méghozzá Békés Csabán.
0: Igen, ezt tudom. Ez ideig oké.
2: Okay. Vagy nem úgy tűnt, hogy...
0: Nézek. De nekem egy október 1-e van beírva egyébként ilyen nagy dolmos mindegy céges bulira.
2: Igen, az nincs.
1: Várj, a 24-ének is így beírva.
0: Nem, ez még szeptemberben.
1: Ja, azért, aha.
0: Itt október 1-e van.
2: Na, most, hogy ezt megfejtettük, merünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Méghozzá érkezik a folytatásban Billy Idol. Ú, de szerettem, nagyon jó, tényleg jó volt. Na mindegy, a Heroin című felvétele 2026-os Bissensőben, itt a Rádió 1-en. Well, I wish I was born a thousand years ago.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert diszkosít Rádió, és búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárányatól és jó magam Hambai PG. Személy szerint én azzal, hogy ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ma este érkezem egyből ide a stúdióból, Nyírádra, utána pedig Szombathelyen, majd én kezdem ebben a hónapban az első diszkosít aktivizációt, és a vadonatúj luxus szórakozó helyről, tessék csekkolni a videókat majd a TikTok csatornámon, ugye ez lesz az, ami a tervezettek szerint majd valahol Saint-Tropez magasságában fogja megnyitni a kapuit. Ez egy bárka.
1: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy most a gépgázal, hogy szoktam mondani németesen, egy nagy gázzal indulok, és Ferdődön állok meg, 23 órakor kezdek, egy órát pörgetek majd ott a helyi városi rendezvényen, aztán szintén nagy gázzal érkezem, de ott már lesz időm átérni fél kettőre, hiszen váltom Hambai PG-t a Diszkosít Legends-en Szombathelyen, és minden DJ Junioros egy csomó új tartalom kikerült a DJ Junior videócsatornán a YouTube-ra, hogyha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be, én ezzel búcsúzom, illetve azzal, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!
2: Szlovákia, Komárno, Castello nyitóbuli, és aztán érkezem én is Szombathelyre. Ennyit a fellépésekről, holnap este 8-tól újra Diszkosít a Rádió 1-en, most pedig érkezik a 3 Minutes to Explain, Fed LeGrand, Funkerman és a Sharmonologic közöse, természetesen a 2026-os Beats & Shell-ben. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

like it when you take control, even if

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: a Loving Arms lemezjátszóknál. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Kezdjük is el a... nem a délutáni live mixet, mindjárt összeszedem magamat, hanem szedjük össze magunkat a World is Man Radio Show-ra, mert hogy itt is van Gordótól a Loco Loco, amivel nyitjuk a World is Man Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-a.

0: A fantasztikusok együtt ez volt a Shine a Rádió 1-en a Furbiz Mind Radio Show-ban a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és hogyha egy világsztár DJ, valamint egy fantasztikus pop előadó összefog, és készítenek egy közös zenét, hát abból csak is valami igazán jó sülhet ki.
1: Abból lesznek a Rádió 1-es lágerek, úgyhogy köszönjük Martin Garrixnek, valamint Ed Sheerannek. Repeat It következik tőlük itt a Rádió 1-en a Furbiz Mind Radio Show-ban. Én megígértem nektek, hogy jó zenék jönnek, hát tessék, itt is van, úgyhogy szombatra felhangolódásra, valamint a hétvégére fel, mert Juhász Geri, valamint én, Laughing Arms, Andris, itt vagyunk veletek végig.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, ez a Rádió 1. És benne a World is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás. A Laughing Arms a lemezjátszóknál 10-ig, aztán jön még New Week, Antonio, és lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után Jamie Jones-tól. És nagyon szeretjük a következő zenét, ez egy vadonatúj dal, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét rá, óriási sláger lesz belőle az év második felében, egy norvég trió készítette.
1: Igen, ez egy nagyon jó dal, én annyira szeretem azokat a TikTok videókat, valamint Reels videókat, ahol látom, hogy tömegek tulajdonképpen ezt a dallamot dúdolják, tényleg annyira megjön a bulizáshoz, meg a Rádió 1-ben zenéléshez a kedvem, hogy ezt el nem tudom mondani. Úgyhogy nektek is a hétvégéhez csináljuk a hangulatot, ezért hozunk nektek ilyen újdonságot is, úgyhogy itt is van Bauszoló Magnetic, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Nine Radio Show, tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. A Loving Arms lemezjátszói mögött Tame Impala érkezik most, és a Dracula. Apropó Dracula, Andris, hiszel a vámpírokban?
1: Én hiszek. Tulajdonképpen én szerintem valamilyen szinten én is egy vámpír vagyok, mert csak sötétben tudok létezni, úgyhogy kicsit így éjjel fel is ébredek, úgyhogy én küszködök mindig az elalvásra, úgyhogy szerintem valahol minden DJ-ben van egy kis vámpírvér.
0: És szerintem ez rád hatványozottan igaz, konkrétan ugyanúgy nézel ki, mint mondjuk 6 éve. Ezt most hagyjuk komolyan mondom. De minden vámpír ugyanúgy néz ki évszázadokkal később is. Szívesen.
1: Meg nem láttad a hasamat most pont. Most itt akarja. A nyár azért erős volt, úgyhogy azért, de köszönöm a bókot. Igyekszem, pont azt mondom, hogy az éjszaka hibernál, úgyhogy nekünk a zene a vérünk, vagyis igen, ettől fiatalodunk. Na de itt is van Dracula, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en.

0: szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Laughing Arms szállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Andris, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten találkozunk, Geri. Élmény volt, mint mindig. Úgyhogy nektek meg kellemes hétvégét. Szevasztok!
0: Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is New Week.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, Nyúvikkal bulizunk tovább. Hello Nyúvik.
1: Bambolli. Bambolléja. Na szevasztok, hello Geri mindenkinek, az összes Rádió 1-es hallgatónak, tessék szólni a szomszédnak, és indulunk, és hát Bambolléja helyett Bambolléval indulunk, és Samboy PG és Roberto Vini bootlegében elkészült Alex Kenji felvétele, ami egészen nagyon dübörget itt a nyáron nálunk, úgyhogy tekerjetek föl, jó szórakozást mindenkinek!

0: titeket a szombat éjszakáron. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1, és benne a 30 Rádió Show. Nyúlik a lemezjátszóknál. Lost Frequencies jön.
1: Lost Frequencies egészen jót hozott nekünk, és egészen újat. Leave It All, csak az igazi mai slágerek között.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 is benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön idén nyáron a fesztivál szezonban. Óriási, ment mindenhol a világon.
1: Így van, én minden buliban pörgettem, és talán első köz voltam, aki a Rádió 1-en is elkezdte játszani. Imádtam az elejétől, az első pillanatok ezt veszte felvétel. Cassian érkezik, és a Come to Life itt

0: Nine Radio Show szombat este. Nyúvik?
1: Geri, tedd föl a kezed, ha mened. Put your hands up. For Detroit. For Rádió 1. Úgy igazából innentől kezdve most már az egészen dübörgősre vettük a figurát. Aztán a végén nincs megállás.

0: Rádió 1-en. Mindjárt jön Antonio, Nyúviknak pedig egyetlen darra van már csak ideje ma a lemezjátszók mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Egy nagyon-nagyon titkos 40-es szülinapra. Ó, ezt nem is volt szabad elmondanom. Mert hogy hölgyről van szó, de úgyse tudjuk, hogy ki az. Nóri, nem. Na mindegy, szóval Norinak boldog szülinapot, az ő szülinapján fogok játszani, és onnan pedig megyek egyenesen.
0: Én addig elmondom Norinak, hogy 40 után kezdődik az élet.
1: Igen, egyébként teljesen kétségbe volt esve. Hát de most ő azt nem meri elmondani. Norika semmi gond nincs, 40 fölött is így van élet. Onnan pedig megyek Bábolnára, a Kukorica Fesztiválra. Úgyhogy csá, hello.
0: Nóri, olyan 1 millióan hallgatnak most minket.
1: Boldog szülinapot.
0: Isten

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: mindenkinek, Antónió is befutott, ő pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Biztos észrevettétek, hogy újra óriásit megy a retro hangzás, de most modern klubköntösben. Így hát, amivel indulunk, az nem más, mint Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: jó remix volt belőle a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban szombat este, ami pedig most érkezik az egyszerre régi és egyszerre új.
1: A dallamok a 2001-ben született Mary J. Blige felvételéből, a Family Affair-ből kerültek elő. Már is érkezik James Hype és Volkoder újdonsága, a 1, 2, 3, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Ruby 69 és a Stardust Medley with Dust. Ez egy különleges idei 2026-os Antonio edit volt belőle a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban természetesen maga Antonio itt mellettem a lemezjátszói mögött. Övé nálunk minden szombat este, ilyenkor 11 és éjfél között, és imádni fogjátok azt, ami most jön. Ez egy vadonatúj, dögös house zene. Nagyot szól.
1: Amikor a brit house elit összeáll, abból csak valami igazán ütős dolog születhet. Clooney és Prosper közös klubrimusza pontosan azt adja, amit a címe ígér. Engedd el magad! Jön a Free Your Mind, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

David Guetta és a Word is Mine. A Word is Mine rádió showban itt a Rádió 1-en. Néhány percig még Antonio a lemezjátszói mögött. A Cats and Dogs érkezik most és a Fired Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek! Jamie Jones guest mixe jön a következő egy órában. Az első dal a Mighty Dubcats.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a Rádió egy szól és benne a Third Is Mine Radio Show. Abban is a Guest Mix hetente egy óra ilyenkor szombat éjszakánként mindig kiadó nálunk. A lemezjátszóknál egészen éjjel egyig. Jamie Jones.

0: Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét, sziasztok!
1: A Third Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a guest mix is de rendben volt. A mixek egyébként a World is Mine-ból.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely nem sokára fél kettő lesz kellemes éjszakát. Ha valakinek melóznia kell, és hát azért vannak néhányan, azoknak kitartást, aki viszont bulizik, élvezze. Az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül. Most például arra gondoltam, hogy egy aránylag frisset, Shakirától, aki nagyon sokat énekelte ezt ezen a nyáron, a Die Die, ami érkezik itt a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Robin Schulz, aki már 12 éve a zenei vonalában. Nagyon sokszor jelölték már Grammy-díjra is, ezen kívül pedig nyert egy csomó európai zenei díjat. Hát, mert ilyen jó dalokat csinál, mint ez a vadi új Robin Schulz, Better Times, már indul is a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig mindent megnyer, amit az idei Rádió 1 konténer rejt, hétfőn pedig a Corvin Plázánál várunk mindenkit, extra kulcsok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.